Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Augusztus 25-ét írunk, a mai névnaposaink a Lajosok és a Patriciák. Nekik nagyon boldog névnapot, hogy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. És ha már születésnaposok, akkor 575 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengertiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. Illetve 406 éve Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet magyar királlyá választották a Beszterce bányai országgyűlésen, és még egy érdekesség a végére, hogy 233 éve született Aulik Lajos honvéd vezérőrnagy, hadügyminiszter, az aradi vértanúk egyike. Többek között tehát ezen események köthetők augusztus 25-éhez. Ha neked is van bármi emlékezetes, ami a mai naphoz köthető, és van kedved megosztani, tedd meg nyugodtan. SMS vagy éppen Viber számunkon keresztül 0630303380. A Vintage Dolls csapatával folytatjuk, már is egy kis swing érkezik a kelt hajnalunkba. Ez a Ligetben.

világon. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mondhatnánk, hogy a hét egyik leghűvösebb napja áll előttünk, de azért fázni nem fogunk, mert hogy nagyjából 30 fokos csúcsokra készülhetünk. Viszont napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja majd meg a napsütést, ezért aztán a Dunántúlon és a középső tájakon záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére ez majd kelet felé tolódik, úgyhogy egy kis esőt kap az ország, ahogy friss hajnalt is, 11 és 19 fok közé hűl majd a levegő kora reggelre, úgyhogy ha akkoriban indulsz majd dolgozni, vagy indulsz haza, akkor mindenképpen öltöz fel vastagabban a szokásosnál. Aztán állítólag visszatérnek majd az enyhébb reggelek a hét folytatásában. Amire viszont számíthatsz nálunk itt a folytatásban a Petőfin, az a rengeteg jó hazai dal. Itt is van a The Sharons és a Szép más világ.

0: észlam hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb óra előttünk a kert hajnalból, augusztus 25-ét írunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Laura Onuskó, a Jazztelen és a Third Planet is érkezik hozzánk pillanatokon belül, de előbb a Heavy Brains csapatával csapunk a húrok közé, és próbálunk ébren maradni. Ez a szeretetlen.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról.

magyar, a kelt hajnalunkban pedig már is egy elképesztően nagy Békés Csabai tehetség, Wolf Tamás érkezik, akivel idén a Dal színpadán is találkozhatunk. Tamás sztoria egyébként nagyon inspiráló, közgazdászként végzett, de a száraz számok helyett a személyedzés és a zenélés szabadságát választotta. Új dala egy pörgős, lendületes rockzene, ami mögött egy mély szerelmi vallomás bújik meg. Arról szól, amikor a legnagyobb hullámvölgyek közepén is pontosan tudjuk, hogy ott áll mellettünk az egyetlen igazi. Itt van Wolf Tamás és a lélekkikötő, a Petőfi.

Elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Na jól van, csajok.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Megyünk tovább a kelt hajnalunkban. Eddig angol nyelvű dalokkal építette sötét, sebezhető világát. Most viszont eljött a pillanat. Először énekelt magyarul Flaz. A sötét, elektronikus, popban utazó dalszerző előadó mindig a saját belső küzdelmeiből építkezik. A Mély levegő című dala pedig a szorongás és a túlhajszoltság határát ragadja meg. Őszinte és folytogatóan szép elektronikus zene. Itt van Flaz és a Mély levegő, a Petőfim.

Az audiosség és az influencer itt a Petőfin, ahol minden magyar. A vajdasági csantavérről indult, mára pedig a hazai zenei élet egyik legígéretesebb és legsokoldalú fiatal énekesnője lett. Zavos Regina, a fiatal tehetség karrierje akkor vett igazán nagy lendületet, amikor elnyerte a rangos Fehérvár hangja címet, majdnem sokkal később a Kodolányi Jazz ének szakos hallgatójaként a dalszínpadán is elvarázsolta a közönséget. Különleges hang, letisztult elegancia és elképesztő zeneiség. Ezt hozza magával minden egyes fellépésére. Zavos Regina érkezik most KT-val közösen. Ez a Rád vártam, a Petőfi. Ez a

0: hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

A te sudrász és a csokolom kett hajnalban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Csokorom, egy kis magyar alter rock és balkán funk van. Van bizony egy helyen, a Lóci játszik zenében, ahol egyébként még az irónia és a játékosság is találkozik a lendületes dallamokkal. A Csorba Lóci által alapított csapata a kultikus Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan film zenével robbant be a köztudatba, azóta pedig meghódították a legnagyobb fesztivál nagyszínpadokat, a Szigettől a Voltig. Olyan gigas lágereket köszönhetünk nekik, mint az Ó nincs, a Teleszel a feleségem, vagy éppen a Túl sok a városban a diszkó, de nem táncolsz jobban is természetesen ide sorolhatnánk. Készülj fel, mert jön a Lóci játszik, és a Nem fogok megállni most a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A keddi ébredezés és a jó adag forró kávé mellé hozom a legjobb hazai dallamokat itt a Petőfin. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Csoda.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar rozsnyóról indult, a természet szerelmese, de igazán a zene segítségével tudja megérinteni az emberek szívét. Érkezik Pál Balázs Kármen a kelt hajnalunkba, a fiatal énekesnőre a felvidéki gombaszögi nyári tábor nagyszínpadán. Közvetlenül Rúzsa Magdi előtt figyelt fel a közönség, az országos áttörést pedig a Sztárban Sztár leszek hozta meg neki, ahol egészen a döntőig menetelt. Kivételes hang, elképesztő átváltozó képesség és tiszta, őszinte energiák jellemzik minden egyes fellépését. Jön Pál Balázs Kármen, Oliver from Earth-szel közösen. Ez a régi szép mesék. Itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Indul a nap, indul a nyár, utolsó felvonása. Ma reggel még kellemes 11-19 fokos friss levegőre ébredhetünk. Napközben viszont gyorsan felpörög a hőmérő, és 24-33 fok közé melegszik az idő. A ragyogó napsütés délután délnyugat felől majd felhők zavarhatják meg. A Dunán túlon és a középső tájakon pedig néhol záporok, zivatarok hűthetik le a kedélyeket. Ezek estére majd kelet felé haladnak tovább. A szél is megélénkül, úgyhogy ha a szabadtéri programot terveznél, érdemes egy esernyőt is bedobni a táskába. Vidám keddet kívánok, élvezd a mai időt, és a rengeteg jó hazai zenét itt a Petőfin, a Swingale Django-val és Mango Margittal megyünk tovább, és ébredezünk, ez a Jó lenne 120 évig élni.
1: Szalad az idő, nem fékezhető, az életünk.

0: az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavaknél.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Indul a reggelünk, ráadásul együtt, mert hogy Habóczky Máté kollégám szabadságon, ezért aztán a következő órákban is a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallhatod. Tarts velem, a kezdést mindjárt a random tripre bízzuk. Itt lesz a Hajolj közel, Lábos Vikivel, Járai Márkkal és Szepesi Matyival. Hajolj közel!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt napos, délután felhős idő lesz. Program indul az egészségügyi várólisták csökkentésére. Holnap rajtól a szegedi ifjúsági napok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Aszfaltoznak az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös elkerülő szakaszán, a 75-ös és a 68-as kilométer között, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az

0: munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság, írta az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, az ellenőrzések hamarosan kideríthetik, kik a felelősek azért, hogy a jegybank alapítványa 20 milliárd forintból épített luxus ingatlant Balatonakaratján, amelyet 2 év működés után eladásra kínáltak. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták is megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt javasolja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartósságára is. Holnap kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock, trap és folk színtér több mint 200 előadója képviselteti magát. A többi között hallható lesz a Basti, valamint Svéli, a hazai előadók közül pedig például Azariát, a Pogány indulót és az Ivan and the Parazolt hallhatja a közönség.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, a déli óráktól azonban nyugaton szorványosan záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Elég frissen indult ez a nap, úgyhogy öltöz fel jól, legalább egy pulóvert azért vegyél fel, ha mostanság indulsz útnak. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, augusztus 25-ét írunk, kedd van, és a kezdésben az ébredezésünk mellé szól a Random Trip.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

Itt volt Rúzsa Magdi újdonsága, a Rúzs, a Petőfin, ahol minden magyar. Gyönyörű, friss kedreggelt kívánok! Augusztus 25-e van, ha van Lajos vagy Patricia nevű ismerősöd, akkor ne felejtsd el felköszönteni őket, mert hogy ma ünneplik névnapjukat, és persze a születésnaposokról se feledkezzünk meg. Sok-sok boldogságot mindenkinek, aki ma fújja el a gyertyákat a tortáján. A történelem könyvek szerint ezen a napon született meg a világformáló tengerész Kolumbusz Kristóf, ezen a napon választották magyar királyjá Bethlen Gábort a Beszterce-bányai országgyűlésen, és szintén augusztus 25-én látta meg a napvilágot az aradi vértanúk egyike, Aulich Lajos is. Kortyolt el a reggeli kávédat, indítsd, mosolj el a napot, és tarts velem a folytatásban is itt a Petőfi. Fábián Juli és Zuhecker érkeznek, ez a Jazz on Wine. Jó reggelt!

0: életet.
1: Fél hét előtt járunk, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hűvösen indult ez a kedd reggel is, az országos hőtérkép alapján a hajnali órákban szinte mindenütt alaposan felfrissült a levegő, úgyhogy egy vékonyabb pulóver ma is nagyon jó szolgálatot tesz, és ha telted, akkor egy esernyőt is dobj be a táskába, mert napközben záporok és zivatarok áztathatják az utakat. A részletes időjárás jelentéssel és a legfrissebb hírekkel már is találkozhatsz itt a Petőfin a hírpercekben, utána pedig hozom Odettet, itt lesz a fehér fény.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Elszórtan továbbra is lehetnek futó záporok. Várhatóan ma műtik a kigyulladt Gripen pilótáját. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Aszfaltoznak az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös elkerülő szakaszán. A 75-ös és a 68-as kilométer között a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között. Az 50-es kilométernél csak a külső sáv járható, torlódnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Gerinc sérülést szenvedett és műtétre vár a Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótája, tájékoztatott a Honvéd kórház. A szerencsétlenség tegnap délelőtt katonai gyakorlat közben történt. A pilótán kívül más nem sérült meg, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az eset körülményeit vizsgálják, mondta Sándor Zsolt vezérezredes.
5: A kísérő megpróbálta a gépet megkísérni a repülőtéren, műszerezettsége eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép olyan manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Katapultálás után a gép balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Nem csak a gép személyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszed a szíve is a helyén volt, hiszen elkerülte azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy nagy Isten a gép lakott területre zuhanjon.
4: Orvosai szerint jó állapotban van, és az operáció után várhatóan teljesen felépül a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Székely György, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze a közmédiának elmondta, hogy a legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja az a műtét, amit a tervek szerint ma végeznek el a férfin.
6: Nagyon jó állapotban került be hozzánk, egy kisebb gerincműtétet fog kellettünk végezni, nála ez fogja biztosítani számára. Már a legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, valamint több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják. Másnap titkos szavazással döntenek a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről és elnök helyetteseiről, majd az ülés az áfáról szóló törvénymódosítás általános vitájával zárul. Magyar Péter miniszter elnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Megnevezte jelöltjét a független közmédia testületben mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét Mojs Zoltánt jelöli. A KDNP nyílt pályázaton választotta ki jelöltjét, a Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott média törvény alapján három tagot a kormánypártok, hármat az ellenzék, hármat pedig média szakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca szerint az eredetileg tervezett 3,7% helyett kormányzati intézkedések nélkül 8,3%-os lett volna a deficit. Úgy fogalmaztak, a hiány kialakulásában az előző kormány kampány kiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a megfelelő kontroll nélküli pazarló költekezés játszott döntő szerepet. Hozzátették, a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy a vezetőkkel megbeszélték a megszűnő KEKVÁK feladatainak sorsát. Az alazón és az élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz. A felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Csaknem másfélszer több utasbiztosítást kötöttek a legutóbbi ünnepi hosszú hétvégére, mint tavaly, a NetRisk adatai szerint. Idén eddig a húsvét időszak volt a legerősebb, az augusztus 20-a utáni napok azonban azt is felülmúlták, mondta a biztosítási portál ügyvezetője. Horvátország a legnépszerűbb úti cél. A biztosítások csaknem 30%-a odaszól, ezt Olaszország és Ausztria követi. Besnyő Márton hozzátette, 3000 szerződéssel a napi csúcs is megdőlt a hétvégén.
0: Már egy héttel korábban elértük a tavaly augusztus 20-ai rekordot, ami 3300 darab napi utasbiztosítás értékesítés volt a NetRisk oldalán. Ez az augusztus 20-át megelőző napokban még tovább növekedett. Ez azt jelenti, hogy több mint 5000 család vágott neki külföldi útnak még az utolsó hosszú hétvégét kihasználva a nyári szezonból. 13-15%-os növekedést jelent a tavalyi évhez viszonyítva. A biztosítók között óriási az árverseny. Átlagosan egy nyári utasbiztosítást egy család 13800 forintért tudott megvásárolni magának. Az ár mellett egyébként a szolgáltatás színvonalával is versenyeznek a biztosítók.
4: Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását a 3-tól a 12. évfolyamig. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
4: Az összes hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A gyümölcs egyik legveszélyesebb, karantén jelentőségű fitoplazmás kórokozóját az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A betegség a termés minőségét nem, a mennyiségét azonban befolyásolja. Jelei könnyen felismerhetőek, ahol megjelent, ott megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket, mondta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója. Betegség megelőzésre évi 3 permetezést írtak elő a gazdáknak. Szűcs Csaba hozzátette, ahol ezt nem végezték el, és az ültetvény megfertőződik, az érintett tőkét meg kell semmisíteni.
7: Kötelező védekezés, a venyigét meg kell semmisíteni, vagy a talajba forgatással aprítás után, vagy el kell égetni. Hatóság által ellenőrzött szaporítóanyagot és egészséges szaporítóanyagot szabad felhasználni új ültetéskor, vagy esetleg pótláskor.
4: Ha a szőlős gazda lakóhelye nem ismert, vagy a felszólítás nem veszi át, a hegybíró egy új kormánydöntés eredményeként közérdekű kivágást rendelhet el az ültetvényen. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyészőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni ellenük, a permetezés lehet az egyetlen megoldás. A héten a Balatonnál, Drávamenti településeken és Borsod-Bauzemplén megyében írtják a szúnyogokat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, délelőtt délnyugaton megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Napközben 28-33, késő este 19-27 fok valószínű.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Sorsoltak a labdarúgó Magyar Kupában. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A címvédő Ferencváros a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NBA-ben szereplő klub. Távozott az Újpestől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A Kispest honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Reda Eddarac 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal. A magyar válogatott Dárdai Bence 10 hónap után lépett újra pályára csapatában a Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött a negyedosztályú ellenfele vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. Három játszmában veszített a magyar női röplabda válogatott a törököktől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mélyeink a továbbjutás szempontjából ma kulcsfontosságú mérkőzést játszanak a németekkel. A 15 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és 4x400 méteres vegyesváltónak szurkolhatunk szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt a Zsivoszki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezik. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Ára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyesváltó mellett a szezon csúcseseményén. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta, számolt be az Express hírszolgálat, aminek értesülését a magyar antidopping csoport is megerősítette. Az atléta válogatott ismert tagjának az úgynevezett A mintája mutatta ki a dopingvédséget, és amennyiben ezt a B minta megerősíti, elindul az eljárás. Ha majd jogerős döntés lesz, felfedhetik a sportoló nevét. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Petőfi Rádióban.
1: Hozok bőven jó kis magyar zenéket a folytatásban is. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. 7 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Blaha Luziana, a csapatot Székesfehérvár ihlette meg. Elvégre a zenekar kétharmada Fehérváron nőtt fel. Éjjel a főutc!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. Spongya Bob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Délelőtt napos, délután felhős idő lesz. Program indul az egészségügyi várólisták csökkentésére. Találat ért egy olajszállítóhajót a Hormuzi szorosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, a 10-es főúton az Ürömi elágazástól befelé, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, az M0-as csomópont előtt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, ennek részeként egyebek között betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóságot.

0: Hormuzi szorosan áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Itthon már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Déri Nép program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását a 3. a 12. évfolyamig. További információk a www.derineprogram.hu weboldalon találhatók.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, a déli óráktól azonban nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nem általán nálunk esernyő Gábor Anikónak köszönjük szépen a friss híreket. Szép jó reggelt, megyünk tovább a keddünkben, augusztus 25-e van, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, ébredezünk az aporos egyszer mindjárt, de csak is a Blaha Louisiana után, ez most az Éjjel a főutcán.
2: Itt egy újabb óra.

0: 4-8 múlt 3 perccel, szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Igazi röplabda dömping vár ránk ma az M4 Sporton és az M4Sport.hu-n. A nap abszolút főmeccse délután 3 órától rajtol majd a tévéképernyőkön, ahol a magyar női röplabda válogatott Németországgal csap össze az Európa-bajnokság csoportkörében. De az online térben már 13:30-tól indulnak a közvetítések. Pályára lép többek között Belgium, Olaszország, Hollandia és Lengyelország is. Szóval szurkoljunk együtt a magyar lányoknak délután 3-tól az M4 Sporton. Én is szurkolok neked, hogy sikerüljön felébredni és elindítani a keddet. Ehhez hozom segítségül például Dallos Bogit, itt a We All a Petőfi.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.

0: Fél nyolc előtt járunk 2 perccel, szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, bár egyelőre még nehezen hisszük el, állítólag ma futó záporok, zivatarok jöhetnek, a meteorológusok azt mondják, jobb, ha bekészítünk egy esernyőt, nehogy megázzunk. Hát most egyelőre még szinte az egész országban szikrázó napsütés van, csak kisebb területen fátyol felhők úszkálnak az égen. Ha a Balatonnál nyaralsz, akkor bizonyára észrevetted, hogy jelentősen megnőtt az árvaszúnyogok száma a tó körül. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a kedvező időjárás miatt a lárvák felgyorsult tempóban fejlődtek. A siófoki, a szigligeti és a keszthelyi medencében a következő 2 hétben még erős rajzásra lehet számítani, főleg a szélcsendes, melegebb estéken. A jó hír az, hogy a tó középső részén átmenetileg nyugodtabb lesz a helyzet, szeptember közepétől pedig a legtöbb szakaszon jelentősen mérséklődik majd a rajzás. Nyugalom harapni nem tudnak, de az esti sétáknál azért érdemes felkészülni rájuk. És ha már Balaton, akkor a magyar tenger a nyár utolsó hetére is rengeteg programmal vár minket. Nem sokára ezek közül is szemezgetek, de előbb még jönnek a friss hírek. Aztán már most a péntekre angolodunk az Animal Cannibals-szel és Somló Tamással. Péntek az én napom, a testem a zenére hangolod, meg egy jó italra, amit szürcsölök, minek is kéne több, hey.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt napos, délután felhős idő lesz. Programindul az egészségügyi várólisták csökkentésére. Kigyulladt egy dél-oroszországi olajfinomító.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, ennek részeként egyebek között beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. A magyar egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott az uniós összevetésben, derül ki a GK gazdaságkutató felméréséből. Tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet az egészségügyre, az Európai Unió 27 tagállama közül. Az alulfinanszírozásnak súlyos negatív hatása van például az egészségügyi rendszer hatékonyságára, a lakhatási viszonyokra és az időskori életszínvonalra. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után 2 hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25,000 lakás használhatatlanná vált. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A krasznadari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. 2 meghaltak, 2 megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkovot vették célba. Lakóházakba csapódtak drónok, ott 3 civil halt meg. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Legalább 40-en megsérültek, és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Balatonnál.
1: A nyár utolsó heteiben is rengeteg program vár minket a Balatonon. Lesz minden a tó környékén, a skandináv ízektől a szabadtéri mozizáson át a hajnalig tartó bulikig. Szerdán Veszprémben a Botanikárt, estjén Norvégia ízeit és tájait fedezhetjük fel, míg Salföldön a bányakertben erdőjógával töltődhetünk a fák árnyékában. Ha a népzene és a tánc lenne a te világod, akkor szerdától vasárnapig a 7. Boglárt hozzá el a Hamisítatlan Fesztivál hangulatot Balaton Boglárra. Csütörtöktől aztán jön a Veszprém Balaton filmpiknik a legjobb magyar mozikkal és közönségtalálkozókkal, Salföldön pedig a 3 napos nyárzáró fesztiválon lesz zene, tánc, táncest a Platon Karatev duótól egészen a Be Massive partig. Szóval ne sürassuk a nyarat, inkább zárjuk vidáman a szezont. És egy kis közlekedés így a végére. Lassan halad a sor az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A 10-es főúton már a solymári körforgalomtól érdemes türelmesnek lenni, de torlódnak az autók a 31-es főúton Maglód térségében, illetve az 51-es főúton a Dunaharaszti elkerülő szakaszon is. Balesetről nem kaptam hírt. Maradjon is így. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380. Vezess óvatosan. Most pedig hozok egy újdonságot. Itt is van Fran Palermo és Deva a Gasoline Rainbow-val. Jó reggelt!

0: 8 óra lesz alig egy perc múlva. Délutánra estére jönnek majd az áporok, zivatarok, addig a nap teszi a dolgát, és tesszük mi is. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Így reggel pedig kiemelten fontos a lehellet. Sokan nem tudják, milyen időközönként kéne cserélni a fogkeféket, vagy rosszabb esetben tudni vélik, de nem úgy van. Na most egy dentál higiénikus szakember jól megmondta. Erről is szó lesz a következő órában, miközben meghallgatjuk a Valmar és Manuel közös zenét is.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt.
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
8: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Engedelmeskedj! Lámpa!
11: Legyen!
10: Hát irány, hagyj, Titi!
12: Ez tényleg időutazás!
13: Meg kell találnunk a lámpát, és tűnés haza!
14: Fed és a csodalámpa a mozikban.
15: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
16: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
15: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
16: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
17: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
18: Változékony, de meleg idő lesz. Program indul az egészségügyi várólisták csökkentésére. Tornádó söpört végig Franciaországon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
18: Az M7-es főváros felé vezető oldalán a 19-es és a 18-as kilométer között Ért térségében a belső sávot lezárták, mozgó munkavégzés mellett kaszálnak. A munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki 1-2 kilométer hosszan. Összeütközött két autó az 58-as főúton Pécs közelében. A 6-os kilométernél a Harkány felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat az ellenkező oldalra terelték át, irányonként egy-egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
18: Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, ennek részeként egyebek között beteg elégedettségi platformot indítanak. Kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. A magyar egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott az uniós összevetésben, derül ki a GKI gazdaságkutató felméréséből. Tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet az egészségügyre az Európai Unió 27 tagállama közül. Az alulfinanszírozásnak súlyos negatív hatása van, például az egészségügyi rendszer hatékonyságára, a lakhatásra,

0: található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkivot vették célba. Lakóházakba csapódtak drónok, ott 3 civil halt meg. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Legalább 41-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Legalább egy picit változatosabb lesz az időjárásunk, és szerintem az esőt sem bánjuk annyira. Anikónak köszönjük szépen a friss híreket. Változatos zenékkel itt a Petőfin találkozhatsz ebben az órában is. Megyünk tovább a reggelünkben. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdés a Valmaré és Manueli.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt volt Lengyel Johanna az elképesztő hangjával és az 1000 wattos mosolyával. És ha már mosoly, akkor mikor vettél utoljára új fogkefét? Ha nem is emlékszel rá, akkor szinte biztos, hogy itt az ideje a cserének. A fogorvosok ajánlása szerint 3-4 havonta érdemes lecserélni, és ez az elektromos fogkefék fejére is pontosan ugyanúgy igaz. A fő ok pedig nem is a baktériumok elszaporodása, hanem a sörték kopása. Az elhajlott, szétálló sörték már nem tisztítanak, hatékonyan felhalmozódhat a lepedék, ráadásul még az ínyünket is megsérthetik, úgyhogy védj egy pillantást a fogkefédre, ha szétállnak a sörtéi, akkor érdemes cserélni. Mosolyra fel, süt a nap, és talán a kedd legnehezebb részén az ébredésen már túljutottunk, úgyhogy jön is a 30Y, kibogozzuk a srácokkal. Csináljuk!

0: Székesfehérvártól Békés Csabáig.
1: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Én cipő, te a fűző. Egy ruhámon volnának kitűző. Én a zászló, te a lobogás, álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye, ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege, gyermekiességemből értető eleven.

0: hogy így legyen.
1: Fél kilenc előtt járunk, szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az M7-esen a főváros felé vezető oldalon Érdnél a 19-es és a 18-as kilométer között kaszálnak a belső sávban, 1-2 kilométeres a torlódás, tarts ki. Közben az országos átlaghőmérséklet már 20 fok fölé ment, kellemes, frissítő a reggelünk. Ilyen zenékkel pedig egyenesen tökéletes, a tankcsapda mindjárt itt lesz a friss hírek után. Adjon az ég, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, tarts velem!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változékony, de meleg idő lesz. Program indul az egészségügyi várólisták csökkentésére. Egy bolgár kisbuszban találtak a pénzügyőrök csempész cigarettát.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-áson az M1-es felé vezető oldalon a déli szektorban Dunaharaszti körzetében két személygépjármű ütközött össze. A 21-es kilométernél a belső sávot lezárták, 5 kilométeres a dugó. Az M1-es főváros felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom között a 35-ös kilométernél a terelésben az átterelt sávban egy műszaki hibás busz veszteg el. Összeütközött két autó az 58-as főúton Pécs közelében, a 6-os kilométernél a Harkány felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat az ellenkezőben kező oldalra terelték át, irányonként egy-egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Ősszel starttól a várólisták csökkentéséért felelős program jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, ennek részeként egyebek között beteg elégedettségi platformot indítanak. Kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek. Másnap titkos szavazással választják meg a képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az Egyesült Államok nemzeti érdekekre hivatkozva újabb egy évvel meghosszabbította a Kuba elleni kereskedelmi embargóját. Washington 1961-ben szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, válaszul az amerikai vagyonok államosítására, majd kereskedelmi és gazdasági embargót vezetett be a szigetországgal szemben. Barack Obama korábbi amerikai elnök lépéseket tett a kétoldalú kapcsolatok normalizálására, de Donald Trump kormányzása alatt a két ország közeledése megrekedt. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el. A tüzet gyújtogatás okozta. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében találták meg az illegális termékeket.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Relax szerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Lenke és a szíven ütnek a mélyek itt a Petőfin, ahol minden magyar. 3:49 előtt járunk pár másodperccel. Igazi időjárási hullámvasút vár ránk a héten. A mai változékonyabb felhősebb kedd után hirtelen visszatér a kánikula. Délfelől forró, száraz levegő áramlik majd fölénk. Így csütörtökön már 30 fok felett lesz a hőmérséklet. Pénteken pedig néhol akár a 35 fokot is elérhetjük. Na de nem tart majd sokáig a forróság. Szombaton ugyanis északnyugat felől megérkezik a következő hidegfront. Feltámad a szél, záporokkal, zivatarokkal, frissül fel a levegő, így a hétvégén komoly hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, míg északnyugaton 25 és 30 fok közé hűl a levegő, a keleten élőknél még marad a 30-35 fokos hőség. Ezt csak úgy itt hagyom, ha esetleg már most a hétvégi programot terveznéd. És itt hagyok neked egy jó Bájelex dalt is a folytatásban, a Petőfin, a feketét hallod.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.

0: Itt volt a váratlan nyár, márstól a Petőfin, ahol minden magyar. 9 óra előtt járunk 1 perccel, és az talán nem váratlan, hogy mindjárt elindítjuk a kedd délelőttünket. Ráadásul egy friss, több mint 7000 fős kutatással is jövök majd, ami alaposan rácáfolt a főnökök elvárásaira, ugyanis a home office-ban lévők a legboldogabbak és a legelégedettebbek a munkájukkal. Te mit gondolsz erről? Otthonról, vagy inkább az irodában jobb dolgozni? Bár szerintem már maga a kérdés feltevés is furcsa, mert én azt gondolnám, hogy nagyjából mindenki otthonról szeretne dolgozni. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is írhatsz. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A friss hírek után itt lesz majd a Lombkoronák a Balkán VIP-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékony, de meleg idő lesz. Drón támadás érte egy orosz olajfinomítót. 500 éve zajlott a Mohácsi csata.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Összeütközött két autó az M0-ás autóút M1-es felé vezető oldalán a déli szektorban Dunaharasztinál. A 21-es kilométernél a belső sávot lezárták, 5 kilométeres a dugó. A sövényt vágják az M5-ös Budapest felé vezető oldalán az Örkény és Újhartyán közötti szakaszon. A 48-as kilométernél a munkaterület mögött a belső sávban 4 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Dróntámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót. A krasznodari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Az Egyesült Államok nemzeti érdekekre hivatkozva újabb egy évvel meghosszabbították a Kuba elleni kereskedelmi embargót. Washington 1961-ben szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Kubával. Barack Obama korábbi amerikai elnök lépéseket tett a kétoldalú kapcsolatok normalizálására, de Donald Trump kormányzása alatt a két ország közeledése megrekedt. Egy nemzet számára fontos, hogy ismerje múltját és értékeit, és képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen, a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Baka András hangsúlyozta, a magyarságkép nem csak örökség, hanem teljesítmény, ami a kulturális és tudományos eredmények mellett azzal is alakítható, ahogy a nemzet magyarként van jelen a világban. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A főnökök azt mondják, hogy nem jó, de a dolgozók bizony a home office-ra szavaznak. Egy tudományos folyóirat legfrissebb 7700 fős kutatása szerint a teljesen távmunkában dolgozók a legboldogabbak és a legelégedettebbek. Egy 5 pontos skálán a home office-osok 4,22-es jóléti pontszámot értek el, míg az irodába bejárók leszakadva mindössze 3,8-on zártak. Sőt, a várakozásokkal ellentétben még a hibrid modell, vagyis a vegyesen otthoni és irodai munkavégzés sem tudta megelőzni a tiszta otthoni munkát. A kutatás arra is rávilágít, hogy a csapatot nem a fizikai jelenlét és a kötelező gyümölcsnapok tartják össze, hanem a tudatos kommunikáció. A konklúzió tehát egyszerű, az emberek nagy része szeret home office-ban dolgozni, ráadásul a távmunkások cserébe lényegesen ritkábban is váltanak munkahelyet, és sokkal jobb csapatjátékosok. Úgyhogy ha a főnököd más elveket vallana, akkor érdemes finoman átküldeni neki ezt a friss tanulmányt. Én pedig küldök akkor a főnöknek egy jó dalt itt a folytatásban. Itt van Király Linda és a Can't Let Go, a

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Érezted már a 30-as éveid elején, hogy a világ folyamatosan egy elvárás listát lobogtat előtted, hogy ugye hol kéne már tartani a karrieredben, vagy hogy miért nincs még férjed, feleséged, gyereked. Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője, a 30-as éveikben járókat érintő megfelelési kényszerről és annak elengedéséről mesél a legújabb zenéjében. Megerősít abban, hogy teljesen rendben vagy, ha a saját utadat járod, és nem akarsz a beidegződött társadalmi elvárásoknak megfelelni. Lábas Viki újdonságával megyünk tovább a kedd délelőttünkben. Itt a Petőfilm, ez a 30-valahány.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: A hosszú lépés és az össze-vissza itt a Petőfin, ahol minden magyar. Na de hogy te ne cikázz össze-vissza az utakon, már is megnézzük, hogy mi a helyzet.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Főleg az autópályákon közlekedők figyeljenek, mert hogy az M0-áson az M1-es felé vezető oldalon Dunaharasztinál két autó ütközött. A 21-es kilométernél a belső sávot zárták le, a torlódás sajnos már 7 kilométeres jelentős menetidő növekedésre számíts. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon Bicske és Herceghalom között a 35-ös kilométernél korábban egy műszaki hibás busz akadályozta a sávot, már a forgalom már megindult, a dugó csak nagyon lassan oszlik ott. Az M6-oson pedig Budapest felé aszfaltoznak, a Véméndi csomópont fel és lehajtója van lezárva. Ha ott hajtanál fel a strádára, akkor először Pécs felé kell elindulni, majd a Szajki csomópontban lehet visszafordulni a főváros felé. Vezess nagyon türelmesen és óvatosan, ha pedig van közlekedési infód, azt küld el nekem Viberen, SMS-ben 0630303380, de Instán és Facebookon is írhatsz.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
0: És most akár autóban ülsz, munkában vagy, vagy éppen pihenés közben, hozom neked az Ice Boys csapatát, a srácok tökéletesen megfogták a 80-as évek szinti popos hangzását, már is szólt tőlük az esztelenül fiatalon, itt a Petőfi.

0: Sajnos egy underground-dal értünk el az óra végére itt a Petőfin, ahol minden magyar. A következőben is jönnek jó hazai zenék. Mindenképpen tarts velem. Szép délelőttet, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Rohan az idő, bizony. Idén lett 10 éves a Soha véget nem érő című film. Ennek megünneplésére pedig augusztus 28-án a Well Hello csapata vár mindenkit a Budapest Parkba. A srácokkal és Andróval megyünk tovább a folytatásban. A friss hírek után itt lesz a Crush.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Változékony, de meleg idő lesz. Feljelentést tettek a Covid beszerzések ügyében. Folytatódik az országos szúnyoggyérítési program.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M0-ás autóút M1-es felé vezető oldalán a déli szektorban Dunaharasztinál korábban összeütközött két autó. A 21-es kilométernél már zavartalan a forgalom, de még mindig több kilométer hosszú a torlódás. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán a Bag és Gödöllő közötti szakaszon a 34-es és a 32-es kilométer között mozgó munkavégzés mellett lezárták a belső sávot, 1-2 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
10: Feljelentést tett a külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Orbán Anita közölte, hogy az átvilágításkor olyan információk kerültek elő, amelyek hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. A beadvány a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított, a koronavírus járvány elleni védekezést szolgáló beszerzéseket érinti, köztük a lélegeztetőgépek vásárlását. Ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek parlamenti meghallgatása. Elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatták meg. Ligeti Miklós mellett Unger Anna Róza politológus és a Tisza jelöltje Sárvári Nikolász, a Kanadai Kereskedelmi Kamara Magyarországon nevű szervezet elnöke pályázik az elnöki posztra. Jancsics Dávid szociológus és korrupciókutató visszalépett. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Újabb üteméhez ért a déli körvasút építése. 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A Balatonnál Drávamenti településeken és Borsoda-Bauzemplén megyében írtják a szúnyogokat a héten, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Emlékeztetnek, hogy a csapadék kedvezett a vérszívók szaporodásának a lakóvezetekben is, ahol csak permetezéssel lehet védekezni ellenük.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
0: A hírek után
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Késő délután, tehát akkor esernyő eső kabát kellhet. Anikónak köszönjük szépen a friss híreket, és mennyire, de mennyire kellenek a jó zenék a keddi meló mellé. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Folytatjuk a délelőttünket most a Well Hello-val és Andróval. Ez a Crush.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Ez a legújabb magyar zene.

Liana újdonsága itt volt a keleti nap a Petőfin, ahol minden magyar. Megvolt már a délelőtti kávé. Ha még nem, jó hírem van, legalábbis a kávé szerelmeseinek, mert hogy egy friss amerikai kutatás szerint a jó forró fekete nem csak hogy felébreszt, de a szívünket is óvja. Egy 200 fős klinikai vizsgálat kimutatta, hogy napi egy csésze koffeines kávé akár 39%-kal is csökkentheti a pitvar fibrillációt, vagyis a leggyakoribb szívritmus zavar visszatérésének kockázatát. A szakértők szerint a kávé gyulladás csökkentő hatása, a vérnyomás enyhe mérséklése és a fizikai aktivitás növelése mind-mind hozzájárulhat ehhez a védő hatáshoz. Úgyhogy ha eddig még nem ittad meg a délelőtti kávédat, irány a kávégép. Itt a Petőfin pedig irány előre, legyen tánc ezúttal a galaxisokkal. Tarts velem!

Itt volt a Bobek és a Lucky a Petőfin, ahol minden magyar. Mira Monokával folytatjuk a kedd délelőttünket, akinek a nevét a 2010-es évek első felében ismerhette meg a közönség, mint számos hazai projekt állandó közreműködőjét. Az énekesnő ezután kezdett el csak saját egyre sikeresebb dalokat írni, majd 2019-ben kiadta első kislemezét, miközben folyamatosan építette nemzetközi karrierjét is. A magyar énekesnő, DJ és producer tavalyi Sunny's Up című slágerével már bérelt helyet követelt magának a nyári lejátszási listákon, most pedig megérkezett az idei folytatás, új zenéje a Feel Alive, egy hamisítatlan szinti pop nyári himnusz, amit a francia slágergyáros producerrel BLV-vel hozott tető alá. Tekerje hangerőm, ez szól most a Petőfin.

0: volt a Quimby újdonsága, láthatatlanul a Petőfin, ahol minden magyar. Én pedig itt vagyok, és szállítom neked a legfrissebb híreket az utakról.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M0-es déli szektorában az M1-es felévezető oldalon alsó Némedi közelében a 27-es kilométernél történt egy baleset. A helyszínen korlátozásra és több kilométeres dugóra számíts. Szintén az M0-áson, de a szemközti M5-ös felévezető oldalon Dunaharasztinál a belső sávban dolgoznak a 21-es és a 23-as kilométer között. A szintén több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál több autó ütközött, ott a torlódás már meghaladja a 4 kilométert, végül az M3-as bevezetőjén Bag és Gödöllő között mozgó munkavégzés miatt zárták le a belső sávot, ott 1-2 kilométeres lassulásra készülj. Vezess nagyon óvatosan, számítok a közlekedési infóidra, légy a szemem és a fülem az utakon, ha bármi említésre méltót látsz, küld el SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instagramon és Facebookon is megtalálsz minket.
2: Sziasztok, Sobrolyer Barbara vagyok a Blaluziánából. Hallgassátok

0: Így ért véget a közös reggelünk délelőttünk itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az elmúlt órákban a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Holnap jövök ugyanígy, akkor is számítok rád. A folytatásban pedig számít rád Mák Kata, aki hoz rengeteg nézni, hallgatni és kóstolni valót a következő órákban. Rajtól az Itthon Otthon a Petőfi Rádió programajánló műsora. Szép keddet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
2: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Változékony, de meleg idő lesz. Normalizálódott az ország áramellátása, folytatódik a déli körvasút építése.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Terelést építenek ki az M3-as Budapest felé vezető oldalán, Bag és 60 közötti szakaszon. Az 50-es és a 47-es kilométer között a forgalom egy sávon halad, 3 kilométeres a dugó. Több autó karambolozott az M5-ösön Ócsa térségében a főváros felé vezető oldalon. A balesetnél forgalom korlátozásra kell számítani, több mint 4 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízishelyzetet a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle COVID beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Újabb üteméhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. Tapasztalt, jó fizikai állapotú, nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Grippennel, mondta a honvédelmi miniszter a Retro Rádió reggeli műsorában. Ruszin Szendi Romulus felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta az utolsó pillanatig az életét is kockáztatva próbálta megmenteni a több milliárdos vadászgépet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A magyar női röplabda válogatott második mérkőzésén is vereséget szenvedett az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Együttesünk két szoros és egy sima játszmában 3-0-ra kapott ki a címvédő és házigazda Törökországtól. Nemzeti csapatunk ma 15 órától a továbbjutás szempontjából rendkívül fontos találkozón Németország ellen lép pályára a kontinens tortán. A meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx hazai pályán 80-66-ra alulmaradt a Golden State Volcanoes együttesével szemben az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszának rangadóján. A magyar válogatott játékos bő 10 percet játszott, ez alatt 5 pontot és 3 lepattanót jegyzett. A címvédő Ferencváros Debrecenben a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak NB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. Doppingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta. Ezt a magyar antidoping csoport is megerősítette. Az ismert sportoló úgynevezett A mintája mutatta ki a tiltott hatóanyagot, és amennyiben ezt a B minta is megerősíti, elindul.

0: pillanatot tartogatnak. Indul az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója. Itt aktuálisan mindig kiderül, hogy hol és mi minden vár rád. Paccal és halászléfőző verseny is például a láthatáron, és egyéb jó ötletek jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: És az időjárás, ami egy kicsit már bekavar a strandolóknak, nyugat felől már igen leült a levegő, 20-21 fok mérhető, és záporzivatar sem kizárt, viszont emelkedő hőmérsékletekre számíthatunk majd itt a további napokban, a hétvégén is. Nézzük is, hogy hol és még ezen kívül mi minden vár ránk. Török Bálinton tartják például a török bálinti napokat, egy olyan háromnapos programsorozatot, ami a Nádastónál kezdődik majd a bálinti közösségi mozival. Aztán a Városháza mögötti parkolóban másnap az Értéktér programjai várják a látogatókat, előadással, zenés műsorral, gólyalámas produkcióval és koncerttel. Vasárnap pedig ugyanitt rendezik a Rosmarin Fesztivált, ahol gyerekkoncert, térségi ízek kóstolója, mazsorett bemutatók és fúvózenei programok szerepelnek a kínálatban. A fellépők táborát pedig a gólyalábasok mellett például a Swingala Django erősíti, közreműködik Szöke Nicoletta is majd, úgyhogy őt is lehet látni a színpadon, de az Almegyüttes is fog koncertezni, lesz ünnepélyes Rosmarin ültetés, fúvózenei találkozó, illetve világsláger majd fúvózenekarok előadásában. Szóval igazán izgalmas napot lehet majd eltölteni Török Bálinton az elkövetkező napokban, a török bálinti napokon. És persze rengeteg más esemény is vár még. Már is jönnek az újabb részletek, tarts velem!

0: Programot ajánlunk minden nap.
1: 10 fokos hőmérsékleti kontraszt alakult ki az ország nyugati és délkeleti felek között, hiszen még előbbin 21, másban 31 fok mérhető jelen állás szerint. Péntekre még jön egy ilyen intenzívebb melegedési hullám, aztán majd a szombatra várható egy újabb hidegfront, ma pedig záporzivatar előfordulhat, úgyhogy így alakítsuk a mai programokat. A hétvégéhez közeledve pedig sok egyéb érdekesség vár, például az újpesti városnapok keretében a Török Bálinthoz hasonlóan szintén háromnapos programsorozattal készülnek, melynek főhelyszíne a Szent István tér lesz. Itt koncertek, történelmi és kulturális programok, gyerekeknek szóló előadások, közösségi események várnak. A rendezvény programjai ingyenesek, egyes események viszont előzetes regisztrációhoz kötöttek, úgyhogy majd tessék érdeklődni. A városnapokon egyébként többek közt Kowalski, Mega Vega, Tolvaj Reni, Kálai Szander, Szandrás, a Neoton Família sztárjai, Curtis is színpadra lépnek, lesz gitáró koncert is, illetve a programokhoz könyvtári események és ingyenes szűrővizsgálatok is kapcsolódnak. Ne feledd, újpesti városnapok Budapest 4. kerületében, a Szent István téren, míg máshol szüreti mulatság, halászlé, főző verseny vár, azonnal jönnek a további részletek, jó programötletekkel pedig ne feledd, mindig neked is lehet csatlakozni 0630 30 30 380, SMS-ben vagy Viberen küld a részleteket.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

porban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: programot. A stúdióban
1: Megkata, szép napot, kellemes időtöltést kívánok. A nyári szünet utolsó napjait még meg lehet turbózni, például szüreti mulatsággal és halászléfőző versennyel, ami a Balatongyörökön várja majd az érkezőket. A programon zenés szüreti felvonulás, kulturális műsorok, néptánc bemutatók, koncertek és esti utcabál is szerepel. Sőt, a rendezvény egyik kiemelt eseménye ugye a halászléfőző verseny, melyen a csapatok hagyományos halászlék és különleges hallevesek elkészítésében mérhetik össze tudásukat. A mulatságon pedig zene, tánc, balatomi gasztronómia szintén fontos szerepet kap, a délutáni programokat pedig zenés felvonulás nyitja, majd fúvózene, operett és musical slágerek, néptánc és koncert következik, az estét pedig utcabál zárja. Ezzel tehát Balatongyörökön szüreti mulatság és halászléfőző verseny. Ha szeretnél még egy kicsit a nyár utolsó napjait kikapcsolódással, feltöltődéssel tölteni, persze vannak más lehetőségek is, ha velem tartasz, akkor megtudhatod, hogy hol és pontosan mi minden vár rád. Aktuálisan hozom mindig az előttünk álló programokat, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között a Petőfin.
2: Na,

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ha az M5-ösön autózol, Ócsa térségében 4 kilométeres tolódásra készülj a főváros felé vezető oldalon, korábban több gépjármű is összeütközött, szintén Budapest felé Örkény és Újhartyán közötti szakaszon, pedig sövényt vágnak a belső sávban mozgó munkavégzés mellett, itt is 4 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Vigyázz magadra, a továbbiakban pedig Anikó mondja a legfrissebb híreket, mondván délben, aztán folytatjuk az Anima Sound Systemmel és újabb programokkal.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
4: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Engedelmeskedj! Lámpa!
9: Legyen!
8: Hát irány, hajt, Titi!
10: Ez tényleg időutazás!
11: Találnunk a lámpát, és tűnés haza!
12: Vedd és a csodalámpa a mozikban.
13: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
14: Vagy ki sem látsz a dugóból.
13: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
14: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
13: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
14: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
13: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
14: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
13: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
14: a Petőfi Rádióban.
15: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
16: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
15: Ne várj, használd az Urzinolt!
16: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
14: A reklám után... frissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Gábor Anikó.
14: Ez a Petőfi Rádió.
17: Változékony, de meleg idő lesz. Pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH elnökét. A magyarok több mint negyede egyáltalán nem tud pénzt félretenni.
14: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: Több autó karambolozott az M5-ösön Ócsa térségében a főváros felé vezető oldalon. A balesetnél forgalomkorlátozásra kell számítani, több mint 4 kilométeres a torlódás. Szintén a főváros felé kicsit távolabb Örkény és Újhartyán között a sövényt vágják a belső sávban. Az 50-es és a 42-es kilométer között a munkaterület mögött több mint 4 kilométeres dugó alakult ki. Összeütközött két autó a 85-ös főúton Szárföldnél, a 36-os kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
14: Petőfi Rádió.
13: Hírek.
17: Zajlik a Nemzet Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatták meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem a nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az Országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Visszavonta a villamos energia rendszere elrendelt krízis helyzetet a magyar villamos energiaipari átviteli rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. A magyarok több mint negyede teljesen feléri jövedelmét a hónap végére, ez derül ki egy friss felmérésből. A válaszadók mindössze 17%-a nyilatkozott úgy, hogy fizetésének legalább ötöde megmarad a hó végére, és alig 3%-uk képes félretenni jövedelme több mint felét. A 9 országra kiterjedő reprezentatív felmérés azt mutatja, hogy Magyarországon különösen magas azok aránya, akiknél kiürül a családi kassa a következő fizetés előtt. A lakosság csak nem 2/3 ugyanakkor nem vesz fel hitelt.
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
9: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csak program ötlettel már is folytatódik az Itthon, Otthon, ez a Petőfi program ajánlója, aktuálisan mindig hozom, hogy hol és mi minden vár rád, lehet persze csatlakozni az élménybeszámolók mellett további jó program ötletekkel. 0-30-30-30-380 a számunk, SMS vagy Viber üzenetet küldhetsz.
1: Itt egy újabb óra.
9: Kizáról

látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki hazatalál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki hazatalál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

Jó hírem van, nem kell keresgélned a programok között, hiszen az ország minden területéről aktuálisan összegyűjtöm, hogy hol és mi minden vár rád. Nagymányok például egy csendes kisváros Tolna vármegyében, nagyjából Szekszárd és Pécs között félúton fekszik, itt város és bányásznapot tartanak majd, aminek a piactér és a bányász emlékmű ad majd otthont, itt koncertekkel, bányásznapi megemlékezéssel, kulturális műsorokkal és családi programokkal is várnak. A délutáni és esti programok között operett és retrós lágerek is lesznek majd, de fúvós zene is, Hevesi Tamás koncertje, valamint Bódi László Cipő emlékére rendezett koncert is szerepel, az estét pedig tűzsonglőr bemutató és bál zárja. A rendezvényen ingyenes vérnyomásmérés, egészségmegőrző programok is lesznek, lovagi páncélos és buhurt bemutatóval is készülnek, ez ugye ötvözi a lovagi tornák atmoszféráját a középkori fegyverzet és a modern küzdősportok kemény játékszabályaival, ez mind-mind tehát vár. Ne feledd, Nagymányoki város és bányásznap, tehát Pécs és Szekszárd között nagyjából félúton, és egyébként innen nem messze érdemes ellátogatni a Dunadráva Nemzeti Parkba, ott több programmal is készülnek, például kenuzással ezúttal a gólyák nyomába lehet eredni a Dunadráva Nemzeti Park területén fekvő Béda Karapancsa, a Duna-Magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értékét képviselő élőhelyét foglalja magába, és a program erre a különleges területre kalózolja hamarosan az érdeklődőket, szóval akár ezt a programot is össze lehet kötni az előbb említett Nagymányoki város és bányásznappal, illetve a Pécs környékén jársz, ott még akár denevér esten is részt vehetsz, mindjárt mondom az ezzel kapcsolatos részleteket is itt a Petőfi.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha Pécs környékén jársz az elkövetkező napokban, akkor ne feledd, hogy hamarosan jön a szüreti nyitott pincék esemény Palkonyán, tehát Pécstől nem is olyan messze, a nyár utolsó hétvégén ugyanis nyitott pincékkel, gasztronómiai programokkal, akusztikus koncertekkel és estizenés programokkal készülnek. A programok több helyszínen egyébként a történelmi pincesornó és a környező pincészeteknél zajlanak. Délutántól pedig egymást követik a koncertek és DJ programok, miközben pincéről pincére járva lehet megismerkedni a helyi borokkal és gasztronómiai kínálattal. Palkonyai szüreti nyitott pincék, ezt is feljegyezheted, és egyébként innen pedig, hát egy kicsit nagyobb ugrás, de ott van a Dunadráva Nemzeti Park, ahol pedig a denevérek nászát lehet majd megfigyelni, ugyanis az ilyenkor nyár végén, ősz elején zajlik, a nász időszakban pedig gyakori jelenség, hogy a denevérek úgynevezett nász barlangokat keresnek fel, melyek később telelőhelyül is szolgálhatnak számukra. Az esti programon majd szakavatott denevér kutató mutatja be a denevérek különleges és titkokkal körül lengett világát. Megismerhetett tehát a denevér kutatás módszereit és jelentőségét, az Abaligeti barlangnál pedig hálóval befogott denevéreket lehet közelről megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzőivel, a tóparton pedig lehetőség nyílik a víztükör felett alacsonyan szálló rovarokra vadászó denevérek megfigyelésére is. Szóval több programot is össze lehet kötni, ha a Pécs környékén jársz, például a Nagymányoki Város és Bányász nappal, ugye, amit az előbb említettem, vagy éppen a kenutúrával indulhatsz a gólyák nyomába, a denevérnászt nézhetsz meg, és ugye a palkonyai nyitott pincék is várnak. 0630303380, erre a számra pedig én is várok jó programötleteket, illetve nyári élménybeszámolókat SMS-ben és Viberen.
0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: stúdióban.
1: Megkötő, hello, ha programokról van szó, számíthatsz rám az ország teljes területéről. Összegyűjtöm a legjobbakat aktuálisan természetesen, hogy hol és mi minden vár rán. Ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem. Van még mivel megtölteném a nyári szünet utolsó napjait. Budapesten például a Csobánka téren tartják a Hékás-Békás családi napot, ahol reggeltől estig kikapcsolódási lehetőségeket tartogatnak, vagyis koncerteket, lesznek interaktív játékok, látványos bemutatók, kézműves foglalkozások, gasztronómiai kínálat. A programok tök korosztályt is megszólítanak, a gyerekeket ugye játékos foglalkozások, színpadi műsorok várják, a felnőttek pedig egész nap koncerteken és közösségi programokon kapcsolódhatnak ki. Felé például a Kolompos Együttes, lesz Óriás Bábos felvonulás, Báb Színház, Street 16 koncert, de ott lesz a Mova is, a Kisboros, a The Beavers, ezen kívül LED jelmezes felvonulással is készülnek, a végén pedig Fiesta koncert zárja majd a napot. A rendezvény teljes ideje alatt, tehát kézműves foglalkozások, interaktív játékok, mutatványok, ételi talárusok is várnak a Hékás-Békás családi napon Budapesten a Csobánka téren hamarosan. Itt a Petőfin pedig egy kis multidézés. Jön a Margaret

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: késő már.
1: Egy jó kiránduláshoz viszont ma még nem késő. Hozok jó néhány olyan tippet, ami felfedezhető az országban. Például most a suli kezdés előtt izgalmas lehet Kölcsey Ferenc emlékszobáját, Móricz Zsigmond emlékházát, vagy éppen Petőfi Kurta kocsmáját felfedezni. Hamarosan jönnek a részletek, és a Bagosi Birdless Company is velünk lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változékony, de meleg idő lesz. Pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH vezetőit. Nyilvánosak az OMS kiérkezési adatai.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Több gépjármű ütközött össze korábban az M5-ös főváros felé vezető oldalán Ócsa térségében. A 26-os kilométernél mindkét sávban megindult a forgalom. A közel 10 kilométer hosszú torlódás azonban nehezen oszlik fel. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban az M0-ás déli szektorában Dunaharaszti térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 21-es és a 23-as kilométer között. A munkaterület mögött több kilométeres szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívüli lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Zajlik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatták meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az Országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma megszűnik, utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Baka András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az országgyűlésnek. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban. Ez derül ki az ingatlan.com adataiból. A drágulás mértéke havi összevetésben 0,1, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt az árnövekedés az előző hónaphoz képest. Országos szinten ugyanakkor 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Mától nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, a szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra után épp asztalúzultél, nagyon jó étvágyat az ebédhez, nálunk újabb kiránduló tippek jönnek, aztán hamarosan majd visszatérnek az élő stúdiókoncertek is. 0-30-30-30-380, továbbra is ne feledd az SMS és Viber számunkat, program ötletekkel, kiránduló tippekkel így lehet csatlakozni.
2: Egy újabb óra, kizárólag.

0: hírek az utakról.
1: Közel 10 kilométeresre duzzadt az a torlódás, ami az M5-ösön fogadja a főváros felé haladókat. Ócsa térségében korábban több gépjármű is összeütközött, most már megindult mindkét sávban a forgalom a 26-os kilométernél, kitartást a továbbiakban pedig, ha valahol fennakadást észlelsz, 0630 30 33 180, itt jelez a részleteket, küld SMS-ben vagy Viberen. A kuplunggal pedig már is nyomjuk a gáz.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
5: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összezsodott az élet.
0: Ez a legújabb magyar zene.

Ha te is nyomodogálsz, jössz, mész az országban, akár autóval, vagy épp ha buszra, vonatra ülsz, akkor ne feledd, hogy lehet, hogy sokszor elmész olyan csodás helyek mellett, amin érdemes lenne megállni és egy picit jobban felfedezni. Például ilyen lehet a Holtszamos, az ország egyik legszebb patkó alakú holtága. A település két önálló ősi szatmári falu, Tunyog és Matolcs egyesüléséből jött létre, melynek története évszázadokon át összefonódott. A matolcsi oldalon állt például egy ivó, a Kurta kocsma, mely Petőfi Sándort is megihlette. Az eredeti kocsmát 1945-ben lebontották, a korabeli komp sem létezik már, a ma ismert Kurta kocsma emlékházként viszont működik, kiállító térrel, helytörténeti emlékekkel és egy élethű Petőfi szoborral, mely a költőt a kocsma egyik asztalánál ülve ábrázolja. Az épületbe lépve közvetlenül a fogadótérbe érkezünk, ahol egy klasszikus 19. századi szatmári falusi kocsma és egy modern információs tér hangulata keveredik. A kiállítás központi és legnagyobb látványossága pedig az újjáépített korabeli ivószoba. A helyiségben hagyományos fából készült kecskelábú asztalok, támla nélküli lócák és hosszú padok találhatók, az edényeket és az üvegeket pedig régi almáriumokban tárolják. Az ivó sarkában áll a fából készült rácsos kármentőpult, mely a kocsmáros védelmét szolgálta. A kocsma másik sarkán pedig Petőfi saroknak rendezték be, melynek egyik asztalán áll a költő élethű viasz figurája ül, tintatartóval és lúttollal. A vele szemközti padot pedig üresen hagyták, hogy a látogatók közvetlenül mellé ülhessenek. Ha tehát szívesen töltenéd Petőfi Sándor társaságában az idődet, akkor ne feledd meglátogatni Petőfi Kurta kocsmája látogató központot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tunyog-Matolcson. Már Móricz Zsigmond emlékháza is, mindjárt jönnek a további részletek itt a Petőfi.

Az óra ringatott el minket különleges hangján, itt a Petőfi, mi pedig megyünk tovább, kirándulunk, hiszen az ország tele van felfedezésre váró helyel. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből, ugye említettem, hogy például érdemes meglátogatni Petőfi Kurta kocsmája látogatóközpontot, valamint Móri Zsigmond emlékházát is, hiszen ő ott született, Tiszacsécsén, a 20. század realista próza irodalom egyik legjelentősebb alakja, akinek többek közt a Légy jó, mint halálig, az Uri Móri, az Árvácska vagy a Rokonok című művet köszönhetjük. A Móri Zsigmond emlékház a Felső-Tisza vidék egyik legjelentősebb irodalmi emlékhelye. A ház jellegzetes felső-tiszai szegény paraszti vályok falu taposott szalmával fedett, kicsi három helyiséges lakóház, melyről maga a Móricz szeretettel írt egyébként az Áldozó csütörtök című elbeszélésében. A Móricz relikviák között az író bölcsője, valamint a fogason elhelyezett kalapja látható, melyet az író szatmári gyűjtő útjain viselt. Az egyéb berendezési tárgyak eredeti, a Móriczék a rokonságban álló Nyilas családtól származó bútordarabok, két ágy, kredenc, láda, székek, asztal és vizes kanna. A kisebb szobában pedig az író monumentális életútját, személyes tárgyait és csécsei kötődését bemutató kiállítás kapott helyet, mely az író születésének 125. évfordulója alkalmából 2004 óta látható. Ez a tárlat hivatott bemutatni a falu nagy szülöttjének teljes életútját és összekötni a csécsei gyerekkort a későbbi írói munkássággal. A falakon és a tárlókban elhelyezett fotók, anyakönyvi kivonatok, korabeli térképek és levelek másolatai illusztrálják a család nehéz mindennapjait, a szülők küzdelmeit és Móricz iskola éveit. Az ott található eredeti tárgy Móricz görbe botja, melyet a kiállítás rendezői a gyalogolni jó tematikában építettek be. Az udvar közepén pedig Móriczot ábrázoló egész alakos bronz szobor is felfedezhető. Ha a Móri Zsigmond emlékházban jársz, akkor ne feledd ezeket megnézni. És közben se feledd, hogy Móri Zsigmond nagy teherbírású, nagyon szorgalmas ember volt. Minden nap képzett hajnalban ébredt, és írógépén még két ujjal, egyébként villámsebességgel alkotta meg a műveit. Turbó, hát fél is felpörgünk, most itt a Petőfin az iránytűvel.

Petőfi Rádió minden magyar. Hamarosan becsengetnek a nyári szünetnek, lassan vége, itt vannak az utolsó napok, viszont Szabolcs-Szatmár Bereg megyében több olyan hely is van, ami még most bepótolható, felfedezhető. Ilyen például a Petőfi Kurta Kocsmája látogatóközpont, illetve amiről szintén nemrég beszámoltam, a Móri Zsigmond emlékház, vagy éppen Kölcsey Ferenc emlékszobája. Közvetlenül az ukrán határ mellett a Tisza kanyarulatában fekszik Szatmár Csekem. Kölcsey Ferenc ebben a faluban írta meg nemzeti imádságunkat, a himnuszt, mely 1823. január 22-én ott fejezett be, és egyébként ott töltötte az utolsó éveit, és ott hunyt el 1838-ban. A Kölcsey Ferenc emlékszoba a falu központjában pontosan azon a telken található, ahol a költő egykori kúriája állt. A kiállítás Kölcsey életútját mutatja be, nem csak könyvek és dokumentumok formájában, hanem három különböző szerepkörön keresztül, a himnusz költőjeként, a reformkor kiemelkedő politikusaként és szónokaként, valamint a magyar értekező próza megteremtőjeként. A tárlat központi eleme a himnusz eredeti kéziratának hű másolata, emellett pedig nyomon követhetők a vers születésének csekei körülményei. A himnusz eredeti Kölcsey Ferenc által letisztázott kéziratát, ugye a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzik, szigorú biztonsági intézkedések mellett. Viszont a kiállításon megtekinthetők a költő megmaradt könyvei, valamint a kornagy szellemi társaival, különösen Kazinczy Ferenccel folytatott kiterjedt levelezésének darabjai. Személyes relikviái közé tartozik, ezen kívül néhány hiteles, egykori berendezési tárgy, mint Kölcsey kis dohányzóasztalkája és három kárpitozott széke, melyek hülyen idézik a csekei kúria hangulatát. Ne fele tehát Kölcsey Ferenc emlékszobája Szatmár Csekén vár. Ha Szabolcs-Szatmár Bereg megyében jársz, akkor ezt is felfedezheted. Nálunk itt a Petőfin, pedig ezúttal a Balkán VIP.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt órákban történt legfontosabb hírekről, már is jön a beszámoló, pontban 3 perc múlva, 2-kor. És felsorakoztak a további magyar slágerek. Tóth Gabival kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Folytatódik a változékony idő elszórtan futózáporokkal. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt. Elkészültek a Népliget megújításának tervei. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Munkavégzés miatt több kilométeres a torlódás az M0-es autóút déli szektorán, Dunaharaszti térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, valamint távolabb az északi szektorban, Csömör térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A növényzet rendezése miatt jelentős torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán is, az Örkény és Újhartyány közötti szakaszon. Az 50-es és a 42-es kilométer között a belső sávban mozgó munkavégzés mellett dolgoznak. Kigyulladt egy kis busz a 46-os főúton Gyoma-Endrő térségében, a 48-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy autó a 83-as főúton Gyarmat térségében, a Győr felé vezető oldalon. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
12: Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészi megbízatása lemondása miatt ma megszűnik, utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Elkészültek a Népliget megújításának tervei, jelentette be a főpolgármester. Az első lépés az öntözés kiépítése lesz, a föld alatti futó vízvezetékek segítségével. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ehhez és a park további fejlesztéséhez a főváros a kormány együttműködésére is számít, mivel a területen az állam is tulajdonos. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék a szakemberek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon többfelé esik az eső. A folytatásban nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, holnap napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató pedig 25 fokos.
1: A hírek után.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Egyre jobban húzódik a Duna felé egy kis hűvösebb légtömeg, záporok, zivatarok is várnak még ránk a mai nap folyamán. Egyébként az ország kétharmadában továbbra is 30 fok felett a hőmérsékletek. Hozom a legjobb magyar slágereket ebben az órában, és tartsa le a Petőfi.
8: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

vagyunk itt a Petőfén az utolsó másodpercekben, még itt ez a Ragada, a folytatásban pedig Manuel érkezik, mert a féktelen bulizással nem árt óvatosnak lenni, ugyanis a napokban kicsit túltolta, maga nyers őszinteségével számolt be legutóbbi túl görbére sikerült átmulatott éjszakájáról. Viszont jön a folytatás, a szegedi ifjúsági napok nagy színpadán lesz látható, csak hogy mint a halott pénz és Molnár Tamás is, mi pedig most, ahogy említette Manuel,

Orányi Júli után itt a Petőfin is, mint egy különleges női hang Iván Szandrának köszönhetően, aki nemzetközileg elismert zongorista, énekesnő és zeneszerző is, zenéje pedig egyfajta ötvözete az amerikai soul, neo-soul, R&B gospel zenéknek, valamint azoknak a csendes pillanatokban feltörő gondolatoknak, melyek változást hoznak. Na hát akkor engedjünk neki teret. Tüp-tüp song, ezt hallhatod most Rubi

Petőfi Rádió, minden magyar. Ha a hétvégi bulik helyett szívesebben húzódsz vissza otthon, és nézel mondjuk izgalmas filmeket, akkor most jól figyelj. Országos televíziós premierként mutatta még be tavaly a Duna év elején a Sherwood című sorozatot, amit most augusztus végétől ismét műsorán tűz a csatorna. Szombat esténként tehát az izgalmas nyomozást nyomon követheti, aki korábban nem látta, a sorozat rajongói pedig ismét átélhetik a fordulatokban bővelkedő krimit. Jön a frissítés a mozikba is, például egy olyan produkció, ami látványos koncert felvételeket ötvöz exkluzív backstage pillanatokkal, így tehát a rajongók test közelből élhetik át a Ghost, vagyis a svéd rockzenekar egyedülálló színpadi világát és a turné kulisszatitkait. A film a mexikóvárosi koncertek felvételeire épül, és külön hangsúlyt kap benne a mobiltelefonmentes koncertélmény, mely még intenzívebb kapcsolatot teremtett a zenekar és a közönség között. A hazai mozikban lesz majd látható a Ghost, itt nálunk a Petőfin pedig ezúttal a Hipnózia.

0: Kevésbé látjuk ma a napot, sok helyen felhőt akarja az országban, szinte mindenhol, sőt Dunaszerda helyen le is csapott egy kisebb zivatar. Esőre még ma számíthatunk, viszont hőmérsékletekben azért jön az emelkedés, van ahol 30 fokot közelítünk, van ahol túl is léptük, többnyire az ország dél-keleti részén. 0-30-30-30-380, ez a számunk, itt pedig folyamatosan lehet informálni. Kacsi jelezte például nemrég, hogy a 46-os számú főúton kigyulladt egy kis busz Jómaendrőt térségében, a 48-as kilométernél az oltás és műszaki mentés idejére félpályán lehet csak haladni, köszönjük szépen. Az M5-ösön pedig Örkény és Újhartyán között továbbra is munkálatok vannak, mozgó munkavégzés mellett, így több kilométert meghaladó lassulásra, torlódásra készülj. Friss hírek, információk a hírekben 3 órakor, és jön a Blaha Lőziana is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták. És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19:45-től a Dunán.

0: 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Helyenként lehetnek futózáporok. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. Mától nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Besenyei Márk vagyok, önnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kigyulladt egy kis busz a 46-os főúton a Gyoma-Endrő térségében. A 48-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megműtötték a tegnapi Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. Mától nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ában, országosan csak nem 26, Budapesten nagyjából 24 percen belül érkezett ki a mentő.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Magyar érem a kínai öttusa világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt eltörölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx hazai pályán 80-66-ra alul maradt a Golden State Warriors együttesével szemben az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszának a rangadóján. A magyar válogatott játékos bő 10 percet játszott, ezalatt 5 pontot és 3 lepattanót jegyzett. Mindkét csapat már biztosított a helyét a rájátszásban. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Mosó-Magyaróvár élvonalbeli és a Dunaújváros harmadosztályú női klubban szemben. Sveda Marcell, az MKS verseny szervezési és monitoring igazgatója a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenszeljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon több felé esik az eső, a folytatásban nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, holnap napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató pedig 25 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Előttük a 3 órát, lassan vége a mai munkaidőnek is kitartást, akinek még tart a nyári szünet, annak pedig jó kikapcsolódás, lehet strandolni még a napokban, úgyhogy használj ki minden lehetőséget. Ma pedig van egy kis kettős fronti hatás, ami nyugtalanná tehet minket, és ingerlékenyé. Nagyon zenék, ennyitik a panaszokat.
2: Egy újabb óra.
1: Kizáró.

csak, hogyha már így hozta az élet, az ítéljen el minket, ki még sose tévedt, s nem csavart a szívén.

0: kellemes kis délutáni ejtőzés itt a Petőfin a Fran Palermo-val, a folytatásban pedig már is elárulom, hogy kikkel még. Ugye egy kis balatoni körképet, ha nézünk, alkonyatkor mindig az árvaszonyok invázió az, ami nehézséget okoz, napközben pedig több ezres madárraj tartja ezúttal lázban a Balatonon tartózkodókat. Gyors irányváltásokkal, csapatban, ámulatba ejtően lavíroznak az égen, egyetlen nagy szerves felhőként időnként szinte hullámoznak, úgynevezett seregi táncot járnak. A madarak számára a Balaton felvidék és a tó környéke ilyenkor nyár végén igazi táplálék kánoán. Egyrészt ugye a környékbeli szőlőültetvények és gyümölcsösök termései vonzák őket, illetve a vízparti rovarok és az árvaszúnyog rajzások is igen bőséges fehérjeforrás biztosítanak számukra. De a szúnyogokkal kapcsolatban még van egy-két érdekesség, amivel készültem, és itt az aranyakkord is Kis Tibivel az élen, a Petőfi.
1: A

Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt időszakban ugye jelentősen megnőtt az árvasszonyogok száma Balaton térségében. Az elkövetkező napokban, hát körülbelül a következő két hétben még továbbra is nagy tömegben fognak kirajzani, tovább erősítve a kellemetlen estéken. Csak nyitott étterem, szinte teljes sötétségben minimális hangulatvilágítással próbálja túlélni ezeket az időszakokat. Egyébként érdemes még a Balatont meglátogatni, most már kúsznak visszafelé a hőmérsékletek, már gondolok itt a 30-ok feletti értékekre, úgyhogy igazi strandidővel kecsegtetnek még a nyári szünet utolsó napjai. És ha már szúnyog, akkor azt is érdemes tudni, hogy 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést a napokban. A Balatonnál, néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti-éjszakai órákban jutatják ki a szakemberek. És ha már szúnyog, akkor ne feledjük a Szúnyog-szigetet se is környékét. Ott nem mindennapi látvány fogadja a Velencei tóra érkezőket, teljesen száraz mederben lehet sétálni. A Pákozi félszigetet most már nem veszi körbe víz, a Velencei tó teljesen visszahúzódott az öbölből. Hát ezeket lehet még felfedezni itt a napokban, nálunk pedig jön a Follow the Flow, a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar, és itt az üzenetekben látom, hogy most már elindult némi mozgolódás, hogy ki mit szeretne, és kit szeretne meglepni, illetve felvidítani a mai délután folyamán. Lesz erre lehetőség természetesen, majd a kívánság műsorban Szikora Tominál, úgyhogy bátran továbbra is az üzenetekkel. 0630 30 30 380 a számunk, ide küldhetsz SMS-t, vagy Viberüzit is, és majd lejáték is lesz. Petőfi ajándékcsomagért, ehhez pedig a részleteket nagyon kell figyelni, az óra dalát kell majd megtippelni, elsőként elküldeni SMS-ben, de ez még egy picit odé van, úgyhogy addig is jó felkészülést. Itt nálunk a Petőfi, Bércesi Robi folytatja.

veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: Hogy arra a hírek után pedig a Petőfi csúcsban elsőként érkezik a dal, amit Kálai Sanders András elsősorban magának ír Szakos Krisztiánnal karöltve, míg nem meg nem hallotta Fehérvári Gábor Alfréd hangját. Úgy gondoltam, nagyon passzolna hozzá ez a dal, így hát megkapta, mi pedig már is hallhatjuk. Most már több mint 10 éves egyébként. Jön a Mary Jo.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A legújabb magyar dalokat is a Petőfi Rádióban hallod először.
1: Ma ők mutatkoznak be.
3: Hello mindenkinek, többek között itt lesz velem a Follow the Flow, az Ék és az Orevoár is. Én Fekete Laci vagyok, és ma este is hallgasd a Nemzeti Dalt este 11-től.
1: Nemzeti Dal.
2: Új magyar zenék a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, felhős idő lesz a folytatásban is, elszórtan záporokkal. Pénteken választják meg a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőit. Égő fák miatt zárták le az utat, Devecser és Tapolca között. Besenyei már vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A növényzet rendezése miatt jelentős torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, az Örkény és Újhartyán közötti szakaszon. Az 50-es és a 42-es kilométer között a belső sávban mozgó munkavégzés mellett dolgoznak. Kigyulladt egy kis busz a 46-os főúton Gyoma Endrő térségében. A 48-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonvisszaszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász pedig a közintézményekbe vetett bizalom és a transzparencia megteremtését nevezte a hivatal egyik fő feladatának. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjárműbeszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 000 embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések. Az előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak. Út mellett égő fák miatt zárták le a Devecser és Tapolca közötti utat Pusztamiskénél. 1 hektár kaszált fű és erdősáv ég. A fákat a tűzoltók a közútkezelő munkatársai segítségével vágják ki és távolítják el az útról.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon többfelé esik az eső, a folytatásban nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, holnap napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató pedig 25 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 4 óra van, ki tudja, hogy mi következik hamarosan? Nyereményjáték Petőfi Rádiós ajándékcsomagért. Hogy hogyan nyerhetsz, maradj velem is, hamarosan mondom a részleteket. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdésben már is Freddy sikerét indítom. Itt a Mary Jo.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: Egy dal a 30 feletti egyedülálló nőkről. Lábas Viki 30 valahány, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Tudom, mindenki siet valahová, éppen ezért a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban, hogy ne veszíts a tempóból. Figyelem, baleset van a 46-oson Gyomendrő térségében, kigyulladt egy kis busz a 48-as kilométernél. Az oltás és a műszaki mentés idejére a forgalom csak egy sávon haladt. Tehát mindez a 46-os főúton Gyomendrő térségében, ahol a 48-as kilométernél kigyulladt egy kis busz. A fővárosban pedig a második kerületben, a Szemlőhegy utcában van fennakadás, ugyanis baleset történt a Vérhalom utcánál. Tehát baleset a fővárosban, a második kerületben, a Szemlőhegy utcában, a Vérhalom utcánál. Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, dolgozzunk össze ma is. Adj hírt Sárbogárdról, Kecerről, Tiszafüredről, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Hamarosan nyereményjáték következik, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Maradj velem, és mondom a részleteket.
2: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hívható számunk 061-759-6060. Te következel.
1: A játékra szeretnék jelentni. Nem tudom, hogy hívni kell, vagy SMS-t küldeni.
0: SMS-t küldeni, de még nem vagy elkésve. Mondom, mi a teendő. Figyelni kell a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy írja 06-30-30-30-380-ra. Fontos, hogy küld el nekünk az óra előadóját és a szám címét SMS-ben. Ha mindezt gyorsan teszed, elsőként, akkor visszahívlak. Mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és már is tér lehet az ajándékcsomagunk, amely tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát. Igen, ilyen egyszerű. Figyelem, a játék néhány perc és indul.

0: Apai Jóci az én apám, a Petőfi Rádióban minden magyar. A dal, amely valakinek nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, hogy kinek a leggyorsabb üzenet küldőnek. Igen, ez volt az óra nyerős lágere, akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 06 30 30 30 380-on, hogy ki volt a legelső, őt mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 20 percenként mondjuk az aktuális közlekedési infókat neked ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Hallgatóink jelezték, Balástól tudjuk, hogy az M1-esen a 92-es kilométernél Hegyeshalom felé egy műszakhívás autó veszteg el az átterelt sávban. Emiatt várható forgalomkorlátozás, valamint több kilométeres dugó, tehát az M1-esen a 92-es kilométernél Hegyeshalom felé az átterelt sávon egy műszakhívás autó veszteg el. Kitartást, hogyha erre tartasz. A 46-oson Gyomendről térségében korábban kigyulladt egy kis busz, a 48-as kilométernél tart a műszaki mentés, a forgalom csak egy sávon halad, mindez a 46-os főúton Gyomendről térségében, ahol kigyulladt egy kis busz a 48-as kilométernél. Budapesten pedig telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok környékén, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás csomópontja előtt. Várom a további közlekedési infokat, dolgozzunk össze ma délután is, adj hírt Bodrogkeresztúrról, Nyéklátházáról, Gödöllőről, hívja 061 759 6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játékidő van, hiszen nemrég szólt az óra nyerős lágere, de hogy melyik dal volt ez, ki volt a leggyorsabb, aki ezt elküldte nekünk, az most fog kiderülni, már is őt csörgetem.
1: Halló, tessék.
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök, Szikora Tamás vagyok.
1: Halló, szia, Mátyás vagyok.
0: Halló, Mátyás. Mi volt az első gondolatod, amikor megláttad, hogy hív egy idegen szám?
1: Hát, igazából meglepődtem, úgyhogy...
0: Reménykedtél, hogy a rádióból hívnak, vagy azt gondoltad, hogy biztos valami csalás, vagy valami biztosító hív?
1: Hát, inkább a másik.
0: Én a rádióból hívtalak, bent vagy a játékban, úgyhogy te következel. Mondd el nekünk, kérlek, hogy melyik szám hoz neked szerencsét? Mi volt az óra nyerős lágere?
1: Hát, Pápa Jóci. És az én apám.
0: Igen. És a Petőfi Rádió szlogennyét tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Te nyertél! Gratulálok!
1: Na, szuper, fantasztikus.
0: Van már Petőfi Rádiós ajándékcsomagod?
1: Hát igazából nincs.
0: Akkor most már van. Most már lesz. Tartalmaz ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt, Petőfi Rádiós bevásárlótáskát, úgyhogy ez megy majd neked postára.
1: Tök jó, fantasztikus.
0: Hát azért Mátyás, hallom még az izgalmat a hangodban.
1: Hát igen, igen. Úgyhogy...
0: Gyakran szoktál egyébként játszani, vagy legalább próbálkozni, megadod az esélyt magadnak?
1: Hát ritkábban azért.
0: Na hát akkor tedd meg, ezen változtass, mert egyszer tényleg mindenki utolér a szerencse, látod, ma téged is.
1: Szuper, fantasztikus, tök jó.
0: Mit csinálsz egyébként, miközben hallgatsz minket?
1: Éppen főzök.
0: Na, mi lesz a menü?
1: Hát egy olasz, valami olasz pasta lesz belőle. A paradicsomos genovai pesztós kis pasta.
0: Na, ez a te specialitásod?
1: Nem annyira, ez egy ilyen klasszikus olasz étel.
0: Aha, azt hittem, hogy ezzel szoktad levenni a vendégeket a lábukról, akik mondjuk hozzád érkeznek egy vacsora csatára.
1: Hát éppen ezzel is lehet, de hát számos ilyen olasz étel van, ami labdába rúgít egy vendégnél.
0: Aha, és akkor ezek szerint az olasz konyha az így közel áll hozzá, tehát hogy bármikor jöhet, hogyha mondjuk kapnál egy repjegyet, hogy menj ki Rómába, akkor már azonnal indulnál egy jó tésztára, pizzára.
1: Hát igen, főleg, hogy azért úgy beszélik is olaszul, úgyhogy szívesen menni valószínűleg.
0: Na hát én kívánom, hogy legyen sok ilyen élményed, én pedig a következő dalt a főzéshez játszom, Imágo Mundi estelente itt a Petőfi Rádióban.
1: Fantasztikus.
0: Játékot pedig holnap is indítok majd, 4 és 5 között.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágo Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente. Ez a legújabb magyar zene.

0: ezer démonnak ezer egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott kék szem párlosan akad a szádból szivárgó szó, de maradj. Most indul a show.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
3: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Változékony idő lesz a folytatásban. Megműtötték a tegnapi Gripen baleset pilótáját. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Versenyei már fogyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Egy műszaki hibás autó veszteg el az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába Ács térségében, a 92-es kilométernél az átterelt sávon. A jármű mellett el lehet haladni, de a lassuló forgalom miatt már több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarországi jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő hetekben nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonvisszaszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász pedig a közintézményekbe vetett bizalom és a transzparencia megteremtését nevezte a hivatal egyik fő feladatának. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megműtötték a tegnapi Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal készül az eseményre. 20 helyszínen várják az érdeklődőket, lesznek látványetetések és színpadi produkciók is.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Az ország nagy részén borult az ég, az Észak-Dunántúlon, illetve a főváros környékén többfelé esik az eső. Holnap felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tiszató pedig 25 fokos.
7: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 5 óra után is nyomjuk a pedált a Petőfi Rádióban, is számíthatsz rám, akár munka közben, túlóra közben, munka után és a szabadságod alatt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, erős a kezdés, Azaria, introvertárdal. Kérek szépen neki hangerőt.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar szabadság.

0: Johnny Lost, az új Carbon Fools dal itt a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok az úti társad, aki hazakísért téged. Hello a mikrofonnál, Szikora Tamás, és ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként frissítjük az aktuális híreket. Figyelem, az M1-esen korábban Hegyeshalom felé Ács térségében a 92-es kilométernél egy műszakhívás autó vesztegelt útszükület mellett. Itt a forgalom már teljes sávon megy, viszont a korábbi, hát nagyjából 10 kilométeres torlódás még most is aktuális lehet. Mindenképp lassabb haladással, plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen Hegyeshalom irányába tartasz, és Ács térségében a 92-es kilométernél autózol, ugyanis ezelőtt várható a forgalmi torlódás. Baleset van Solymáron, a Dózsa-György utcánál, a Templom tér közelében, itt például az autóbuszokat is elterelik, tehát baleset Solymáron, a Dózsa-György utcánál, a Templom tér közelében, a fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé, a Haller utca után a külső sávban, tehát baleset Budapesten a Soroksári úton kifelé, a Haller utca után a külső sávban. És te merre vagy éppen, merre vezetsz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból, Agyhírt, Kiskunlacházáról, Gyomaendrődről, Abátszalókról. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Lépünk tovább, mindjárt egy ízig-vérig nyári dal, Mira Monoka, Feel Alive. Előbb viszont megcélozzuk Debrecent, egy nagy kedvenc következik a múltból. Tankcsapda örökké tart a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió minden magyar. Koncertajánló, figyelem, Rúzsa Magdi fanok, hogyha a Szeged környékén vagytok, vagy hogyha nem probléma a távolság, akkor íme egy holnapi programajánlat, hiszen Rúzsa Magdi is csatlakozik a Szegedi Színfesztiválhoz. Ráadásul ez annyira friss ír, hogy tegnap derült ki, hogy a Basti énekese betegség miatt lekényszerült mondani a színes fellépésüket. A stáb egy része egyébként már Magyarországon volt. Ettől a pillanattól kezdve a szervezők azon dolgoztak, hogy a legjobb, lehető legjobb megoldást találják meg, és hogy kárpótolják a közönséget a váratlan változásért. Rúzsa Magdi pedig az utolsó pillanatban igent mondott a felkérésükre, úgyhogy óriási bulit ígér. Szegeden a színen Rúzsa Magdi. Aduász, ez diktálja az ütemet nálunk itt a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Többen kérdezték, hogy milyennek a dalnak a címe, például Emily Mova, ami számít, ezt hallottad nálunk a délutánban, pontosan 17:42-kor.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha most indulsz valahová, vagy utazás közben hallgatsz minket, akkor mint hogy mindig együtt vagyunk és dolgozzunk össze, várom a közlekedési infokat és mondom is ezeket. Még mindig több kilométeres a dugó, a lassulás az M1-esen Hegyeshalom felé, mert korábban Ács térségében a 92-es kilométernél az átterelt sávon egy műszakhibás autó vesztegelt. A forgalom itt már megy, ugyanakkor mi mindig lassulás tapasztalható, tehát az M1-esen Ács térségében Hegyeshalom felé a 92-es kilométernél az átterelt sávon. Budapesten baleset történt a Soroksári úton kifelé, a Haller utca után a külső sávban, tehát baleset Budapesten a Soroksári úton kifelé, a Haller utca után a külső sávban. Több helyen terítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Szerémi úton, valamint a Budafoki úton befelé a Galbani utcától, és a Rákóczi úton Pestre is lelassul a haladás. Kitartás. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat. Adj hírt Tiszavasváriból, Gyömrőről, Csákváról, hívja 0-1-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ma boldog névnapot kívánhatunk a Patríciáknak és a Lajosoknak. De a születésnaposokat is meglephetjük. Add meg a telefonszámokat az ünnepelteknek, én pedig felhívom őket a kívánság műsorban. Egy óra múlva 7-kor kezdünk. Addig mindjárt itt a Zanzibár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380
1: as számra.
0: Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
3: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A legújabb magyar dalokat is a Petőfi Rádióban hallod először.
1: Ma ők mutatkoznak be.
2: Hello mindenkinek, többek között itt lesz velem a Follow the Flow, az Ék és az Oreboár is. Én Fekete Laci vagyok, és ma este is hallgasd a Nemzeti Dalt este 11-től.
1: Nemzeti Dal.
0: Új magyar zenék a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Engedelmeskedj! Lámpa!
6: Legyen!
5: Hát irány, hajt, Titi!
7: Ez tényleg időutazás!
8: Meg kell találnunk a lámpát, és tűnés haza!
9: Vedd és a csodalámpa a mozikban.
10: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
11: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Ma még sokfelé borult lesz az ég, tovább csökkent a jegybanki alapkamat. Szeptemberben rendezik a 35. Budapest Borfesztivált. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Korlátnak hajtott egy személyautó a 8-as főúton Márkó térségében. Veszprém irányába a 61-es kilométernél csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
12: Megműtötték a tegnapi Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül, és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért kellett megoperálni. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25 bázisponttal lett kevesebb. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Mától nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásokban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapesti Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Többnyire mindenütt borult az ég. A Dunántúlon, illetve a főváros környékén esik az eső. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó pedig 25 fokos.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: 6 óra van, munka után remélem, hogy senkinek sem a holnapi melón jár az esze. Inkább lazuljunk együtt a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A playlisten itt a Follow the Flow, a Blaha Louisiana és a Batrutik, a kezdés pedig a Zanzibári, Ádám keresőjével.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: 18-21-kor is segítjük a hazautad és munka után, vagy akár a szabadságod alatt is számíthatsz ránk. A Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként informálunk a közlekedésről. Figyelem, baleset van Solymáron, a Dózsa-György utcában, a Templom tér közelében. Itt ráadásul az autóbuszok is terelve közlekednek, nem érintik a Templom téri megállót. Tehát baleset Solymáron, a Dózsa-György utcán, a Templom tér közelében, ahol forgalomkorlátozás van. Budapesten korábban baleset volt a Soroksári úton, itt már most megszűnt a sávzárás, viszont a korábbi torlódás még minimálisan aktuális lehet. És szintén a fővárosban a Dózsa-György úton, a Szondi utcánál, a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávzárásra számítani, mert itt átépítés folyik. Tehát a Dózsa-György úton, a Szondi utcánál, a Váci út felé lezárták a belső sávot, ezért akadozik az előrejutás a Váci út felé. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat az egész országból, Agyhírt, Bonyhádról, Salgó-Tarjánból, Szobról, hívja 061-759-6060-on. Köszönöm előre is!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: A zenékutyát a Vatrutik sikerével folytatjuk. Lehetek én is a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha valaki azon bosszankodott az elmúlt hetekben, hogy én lemaradtam a napfogyatkozásról, én lemaradtam a hullócsillagokról, akkor figyelem, részleges holdfogyatkozás lesz péntek hajnalban, úgyhogy megéri korán kelni. Igazán látványosan a dolog majd 4 óra 33 perctől kezd válni, viszont a legszebb látvány 5 óra 20 perc környékén lesz, amikor a hold több mint felét eltakarja majd a föld árnyéka, és narancsárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Mindez tehát péntek hajnalban, érdemes tehát felkelnünk, ébresztőt állítanunk 4:30-ra, részleges holdfogyatkozás lesz majd. Persze ezt csak akkor láthatjuk, hogyha nem takarják felhők az eget, nem lesz egy nyári zápor. Most viszont zenében nyári zápor, Rúzsa Magdi itt a Petőfi

0: Ugye vihar a szárnyak.
1: Halott pénz, gyerekek! A Petőfi Rádióban minden magyar. Hogy mit tartogat a nyár utolsó teljes hete időjárás fronton? Holnaptól rákapcsol a nyár, ugyanis ismét napsütéses 28-30-32 fokig érkezik majd. Pénteken lesz a legmelegebb, kánikula 34-35 fokkal. Szombaton viszont hidegfront érkezik, szóval miért is ne? Hétvégére romlik el az idő, addig viszont élvezzük a vakációt és használjuk ki az utolsó nyári csobbanásokat.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: 20 percenként jelezzük neked a friss forgalmi infókat ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Aszfaltoznak az M3-ason Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös, valamint a 68-as kilométer között. Itt a forgalom sávelhúzással két sávon a külső és a leálló sávon halad, sebességkorlátozás mellett. Minden esetre minimálisan belassul a forgalom, tehát az M3-ason Budapest felé Gyöngyös térségében, ahol aszfaltoznak a 75-ös kilométertől. Baleset lassítja a haladást Solymáron, a Dózsa-György utcában, a Templom tér közelében. Itt még mindig forgalomkorlátozás van, és több autóbusz is terelve közlekedik, tehát baleset Solymáron, a Dózsa-György utcában, a Templom tér közelében. A fővárosban pedig baleset történt a Margit körúton, a Szél-Kálmán tér felé, a Rómer-Flóris utcánál a külső sávban, ezért van a környéken fennakadás, tehát baleset Budapesten a Margit körúton, a Szél-Kálmán tér felé, a Rómer-Flóris utcánál a külső sávban. És neked mi az úti cél? Merre tartasz, merre vezetsz? Én veled vagyok, utitár. Leszek. Várom a közlekedési infokat az egész országból. Kötegyámból, Lajos Mizséről, Abáról. Hívd most 061-759-6060.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: 18.47 a pontos idő. Jelentem 13 perc múlva kezdődik az élő kívánság műsor. Szóval stoppold le a kedvencet, hogy mit hallgatnál szívesen. Várom, hogy hívj 061-759-6060.

0: Street utazunk máskor a Petőfi Rádióban minden magyar, és hogy melyik dal legyen a következő, döntsd el te. 7 és 9 között élő kívánságműsor. Várom, hogy becsörögj 061-759-6060. Az első dalt Petra választotta, élete szerelmének Zsoltinak. Éppen együtt utaznak haza nagykörösre. Ivan and the Parasol Dancer, mindjárt a tiétek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap már sok napsütés valószínű. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Sikeresek a budapesti célzott közterületi ellenőrzések. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Aszfaltoznak az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gyöngyös elkerülő szakaszán, a 75-ös és a 68-as kilométer között. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma megszűnik. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Megműtötték a tegnapi Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül, és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11.000 embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések. Az előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázó kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink három játszmában kaptak ki a németektől. A továbbjutáshoz a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Mosó-Magyaróvár és a Dunaújváros női kézilabda klubbal szemben. Sveda Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licensz eljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A Mosó-Magyaróvár másodfokon zöld lámpát kapott az élvonalra, a sereghajtóként kiesett Dunaújváros a harmadosztályban szerepel majd. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Többnyire mindenütt borult, csak a középső ország részben és a Nyugat-Dunántúlon derült az ég. Az északi és a déli megyékben elszórtan esik az eső. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként csak a keleti, északkeleti tájakon és az Alpok alján lehetnek zivatarok. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben általában 27-32 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Iver and the Parazol Dancer. Ma ezzel indul az élő kívánság műsor itt a Petőfi Rádióban, de hogy melyik dal legyen a következő, kit lepnél meg bele, várom az üzeneted. SMS Viber 0630 30 30 380. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, 9-ig számítok rá.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 19:17-kor full élő a műsor, ez a Petőfi Rádió. Hello, én Szikora Tamás vagyok, és a műsor nem csak hallgatható, hanem ebben a másodpercben látható is a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam. Rengetegen csatlakoznak hozzánk ott is, meg persze jönnek az üzenetek. Például percekkel ezelőtt Feri és Luca is írtak nekünk, hogy rájuk is gondoljunk. Lacika, tesójának, Sebők, Jázminnak szeretnék küldeni a következő dalt, üzeni, hogy mindenben számíthat rájuk, a családra nagyon-nagyon szeretnek téged, tehát Lacika küldi Sebők Jázminnak. Franciaországból is kaptam üzenetet Szandráéktól. Hello Tomi, egy számot szeretnék küldeni a páromnak, Tamásnak, aki éppen fürdőszobát újít. Üzenem, hogy nagyon ügyes. Kedves Tamás, akkor hajrá, jó munkát, együtt dolgozunk a folytatásban, és meglepünk téged a következő dallal. Szia Tomi, szeretném küldeni a következő zenét Hangának, a munkatársamnak. Üzenem neki, hogy gratulálok a milliós élethez. Hát mi is gratulálunk, jelentsen ez bármit! A következő dal pedig a tiétek, Bagosi Brothers Company, Olyan Ő. Ezzel köszönhetjük Gyöngyvért, a születésnapot, akinek 46 szál gyertyát kell most elfújnia a tortáján, és büszkén is teszi ezt, ugyanis küldött nekem egy nagyon-nagyon hosszú üzenetet, mi pedig téged ünnepelünk a Petőfi Rádióban, szóval kedves Gyöngyvér!
3: Happy birthday!
2: Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig a Petőfi Rádióban, együtt ünnepelünk. Pár másodperce Zsuzsa Viber-re futott be Erdélyből, aki egy Bagosi Brothers Company dalt választott. Szia Tomi, küldeném mindenkinek, aki jelenleg nincs a legjobb kedvében, hangulatában, de üzenem, hogy a pohár félig mindig tele van. Ezt én is így gondolom, úgyhogy Zsuzsa, remélem, hogy a következő dallal egy nagy mosolyt csalatunk az arcodra. És hogy még kinek az mostok kiderülni, mert a kívánság műsorban fordul a kocka, ha szeretnéd, hogy valakit felhívjak, meglepjek, akkor add meg a számát.
4: Hello,
2: szia Lajos, meglepetés a Petőfi Rádióból, én Szikora Tamás vagyok, és a kívánság műsorból hívlak.
4: Hello.
2: Jött egy üzeneted, a te Szalai Évától. Ő írt nekem, nem tudom mennyire vagy képbe.
4: Abszolút.
2: Ő írt nekem, hogy kedves Tomi, szeretném, hogyha a műsorban felhívnád a kollégámat, Lajost, és elmondanád neki, hogy boldog névnapot kíván az ő Szalai Évája, úgyhogy Isten éltessen!
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Vicus a megbízom. Miért ő a te Szalai Évád?
4: Ez egy nagyon hosszú történet, egy 3 éves történet.
2: De akkor még a mai napig együtt dolgoztok?
4: Így van.
2: Aha, és...
4: És nagyon jó munkatárs.
2: Mit dolgoztok egyébként? Mi a szakmátok? Azt elárulod?
4: Pénzügyi területen dolgozunk.
2: Uh-huh. És úgy gondolom egyébként ebből az üzenetből, hogy ő már nem csak munkatársad, hanem tök jóba lettetek, tehát hogy munkán kívül is meg tudtok beszélni a nagyon-nagyon sok dolgot.
4: Persze, kiegészítjük egymást.
2: Na, ennek szuper, ennek örülök, és hát a következő dala pedig téged ünnepelünk itt a Petőfi Rádióban, mert a Bagosi Brothers Campen és az Olyan Nő most neked fog szólni.
4: Köszönöm szépen.
2: Legyen szép estét, minden jót, és még sok-sok évig legyetek kollégák és barátok, ezt kívánom.
4: Köszönöm szépen.
2: Minden jót neked, csáó, szia, szia.
4: Sziasztok.
2: Ez a kívánság műsor 9-ig.
0: Petőfi Rádió kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
5: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Üzenetet kaptam a traktorostól. Hello Tomi, Moncsinak szeretném üzenni, hogy 8:30 ott vagyok, sütheti a pizzát. Moncsi, akkor egy Hawaii rendel, jó? A következő dallal meglepünk titeket, betonhopi.jó. Ez fog következni a Petőfi Rádióban. Viberen kaptam pár másodperc egy üzenetet, hogy ezt a számot játszam. Név nélkül jött, de oké, erről szól a Petőfi Rádióban a kívánságműsor. Jött üzenet Lilitől, aki az anyukájának szeretné küldeni a következő számot. Igaz, most itt ül mellettem, de szeretném, hogyha a rádióban is elmondanád, hogy anya, mennyire szeretlek. Bori a TikTokon csatlakozott hozzánk, mert közben TikTok live-ot indítottam, és ott írt nekünk, hogy Mirtélnek a nővéremnek szeretném üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem. És hogy még kit lepünk meg, az most fog kiderülni. A kívánság műsorban ilyenkor fordul a kocka. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én rácsörgök, felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzeneted, ezáltal a reakcióját így a rádióban is hallhatod. Persze, hogyha felveszi a telefont. Ráadásul most egy 0039-es számot hívok. Úgyhogy Olaszországba csörgök. Milano Citybe.
3: Pronto.
2: Halló, szia Patricia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok. És az élő kívánságműsorból hívlak, mert hogy anyukától kaptam meg a telefonszámod, és ő mondta nekem, hogy névnapod van, úgyhogy kívánjunk neked országvilág előtt nagyon-nagyon boldog névnapot!
3: Oh, nagyon szépen köszönöm!
2: Hogy telik a Patricia nap?
3: Minden oké, én Olaszországban élek, úgyhogy itt vagyok Milánóban, most a parkban vagyok a gyerekekkel.
2: Na ezt is igen.
3: Semmi különös.
2: Megsúgta nekem, igen, hogy Milánóban élsz. Mióta élsz egyébként kint?
3: Amióta kicsi vagyok, amióta 8 éves vagyok, itt élek, úgyhogy már másik generáció vagyok itt. De még tudok kb. Valahogy beszélni magyarul.
2: Hát hogy ne tudnál? Mindent értünk. Akkor konkrétan oda jártál iskolába, ott találtad meg a szerelmedet, ott születtek a gyermekeid.
3: Igen, pontosan. Igen, három gyerekem van. Most itt vagyok mind a hárommal.
2: Aha. Miért van Milánó egyébként? Hogy jött, hogy Milánóba éljetek, ott éljetek a mindennapjaitokat?
3: Hát amikor ide költöttünk, azért jöttünk ide, mert apukámnak a munka miatt ide jöttek, és utána végül is mi itt maradtunk. Milánó mellett lakunk, de végül is iskolába, egyetemre, aztán itt kezdtem el dolgozni szállodákba, és végül is itt maradtam. Aztán nem tudom, meddig lehet, hogy egyszer majd elmegyünk, de még itt vagyok, úgyhogy már olasz vagyok már több mint 35 éve.
2: És szeretitek az ottani klímát?
3: Nyáron nem a legjobb, elég meleg van, de mondjuk közel vagyunk a tengerparthoz, közel vagyunk a hegyekhez, úgyhogy végül is van minden, csak elég szürke város, ezt mondhatom.
2: És te, aki ott élsz a tengerpartján, nem mondod azt így 30 év után, hogy uncsi a tenger? Vagy milyen érzés lehet ez?
3: Ne, a tengerpart az nem itt van, az minimum 200 kilométer innen, csak hát, hogy amikor elmegyünk így egy napokkal, akkor el tudunk menni. De nem, mondjuk nem unnám meg a tengerpartot, vagyis nem tudom, lehet, hogy egyszer oda költözünk majd, nem tudom.
2: Közben egyébként az élőadás a TikTokon is látható, és ott írt nekem egy kommentet Ripcsal, hogy kérdezzem meg tőled, hogy milyen az igazi milánói pizza.
3: Milánói pizza az nem jó, a nápolyi pizza a legjobb. De mondjuk itt sok étterem van, ahol igazi nápolyi pizza van, ami nagyon alacsony, tehát nem a magas, ami nagyon alacsony. És a legjobb persze a margherita, tehát a sima mozzarellás pizza. Ezt ajánlom mindig.
2: Na hát akkor mi pedig nagyon boldog névnapot kívánunk neked, ünnepeljétek meg, ezt kívánjuk, és akkor édesanyát küldi neked a következő dalt a Petőfi Rádióban, Betonhofi és a Pontjó, ez lesz most a tiéd.
3: Köszönöm szépen nektek, meg anyukámnak.
2: Minden jót nektek,
3: nagyon
2: Patricia, legyen szép estéd.
3: Ciao, szia.
2: Mást is szívesen meglepünk, hiszen ez az élő kívánságműsor a Petőfi Rádióban, ahol bármi megtörténhet.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
4: Persze, te sike, aha, magy,

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Hajnali fény, az élet kéke gém veled, életképregényben élek én. A
2: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen?
2: Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd az

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 19:47 a pontos idő. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is live-ot indítottam, és ott is élőben megyünk. Nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, Leila például a szerelmével töltötte a mai napot, és saját magunknak választották a következő dalt. Szia Tomi, szeretnék kérni egy számot a barátnőmnek. Jászmin küldi Fanninak a következő számot, mert hogy ma egy éve, hogy ő a legjobb barátnőm. Hát akkor csajok, ezt megünnepeljük. BSV Nagybogi, Always Be Mine, ez a tiétek lesz. Hello, kedves Tomi, Marina vagyok, és a következő számot szeretném küldeni a többieknek, 1000 csók Ajkáról. Hát ennyi érkezett, de akkor megkapják a többiek a következő zenét. Annáék csajos napot tartanak a Balaton körül, a lánya és a húga is vele tart, és ők is minket hallgatnak. Nemrég egyébként naplementét néztek, úgyhogy saját magukat szeretnék meglepni így a nap végén a következő zenével a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Oké, akkor feltesszük az irápontot. Hello Tomi, István vagyok Erdélyből. A következő számot szeretném küldeni a bátyámnak, Gabinak, aki éppen a kiülőben a lambériát szereli és a rádiót hallgatja. Hogy jobban menjen a munka, szeretném őt felpörgetni. István Erdélyből Gabinak küldi a következő számot, aki lambériát szerel. Szia kedves Tomi, mi éppen hazafelé tartunk a nyaralásból, és a következő dalt a legkisebb nagyfiúnak, Beninek szeretnénk küldeni, mivel ma ünnepeljük a 3. születésnapját. Üzenjük, hogy nagyon szeretünk. Isten éltessen sokáig, Borsó baba, küldi Matyi, Zenti, apa és anya. Szóval, kedves Beni, Isten éltessen!
3: Happy birthday!
2: Kívánunk neked nagyon-nagyon boldog születésnapot. Van még más születésnaposunk is, például Betty, akire rácsörgünk most.
4: Igen, tessék.
2: Háló, szia Betty, meglepetés a Petőfi Rádióban, és Szikora Tamás vagyok. Ez pedig az élő kívánság műsor. Csak nem vártad a hívásomat? Szia.
4: Hát, is.
2: Voltak ráutaló jelek?
4: Hát, igen, de furcsálottam is amúgy, de nem gondoltam.
2: Ugyanis anya és Klemi írtak nekünk, ő sugott nekem, hogy születésnapod van, úgyhogy Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig!
4: Köszönöm szépen, köszönöm.
2: Rajtunk keresztül szeretnének téged megajándékozni ezen a szép napon a következő dallal. Remélem, hogy feltetjük az ide a pontot, mert hogy BSV és Nagybogi közös dala a tér lesz az Always Be Mine.
4: Köszönöm szépen nektek is és anyáéknak is.
2: Valamikor fogtok egyet tortázni, ünnepelni, van most így terben a közeljövőben?
4: Hát ez a mai nap folyamán már megtörtént.
2: Á, szuper! Hát végül is mikor, hanem ma? Milyen jó, hogy ezt meg tudjátok
4: tenni. Hát igen, szóval tényleg az íra a pont volt ez a hívás.
2: Akkor én most megleplek téged ezzel a dalal, úgyhogy...
4: Köszönöm szépen!
2: Már is játszom neked, szép estét! Hello, szia!
4: Köszönöm, szép estét, szia!
2: Mást is szívesen meglepünk, ez a kívánságműsor 9 óráig.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Nálunk 2 órás a kívánságműsor és 9-ig tart, szóval 8 után is folytatjuk. Most veled. Szia!
3: Szia!
2: Hello, szia! Én Tomi vagyok, és te?
3: Én Berci Benedek. Szia. Anyukámnak, Patríciának ma van a névnapja.
2: Bizony, mert hogy Patrícia névnap van, Lajos is Patrícia, akkor őt szeretnéd felköszönteni a rádióban?
3: Igen.
2: És mit mondanál anyának?
3: Hát azt, hogy boldog névnapot, hogy nagyon szeretem.
2: Akkor mi is felköszöntjük anyát itt a Petőfi Rádióban, mert a következő zene mindjárt neki szól. Rúzsa Magdi, Ér hozzám. Pár perc, és ezt játszom teljes egészében nektek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal. A legújabb magyar dalokat is a Petőfi Rádióban hallod először.
0: Ma ők mutatkoznak be.
5: Hello mindenkinek, többek között itt lesz velem a Follow the Flow, az Ék és az Orevoár is. Én Fekete Laci vagyok, és ma este is hallgasd a Nemzeti Dalt este 11-től.
0: Nemzeti Dal.
1: Új magyar zenék a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a változékony, de meleg idő. Az áfamentes gyógyszerekről adott ki tájékoztatót a pénzügyminisztérium és a NAV. Retrónapot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Terelést építettek ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között. A 84-es és a 73-as kilométer között a külső sávot lezárták. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Az 5 jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. Retrónapot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönlegesebb bűnügyeit, KGST piac néven pedig retró garázsvásárt szerveznek a Szoborparkban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Többnyire mindenütt borult, csak a középső ország részben és a Nyugat-Dunántúlon derült az ég. Az északi és a déli megyékben elszórtan esik az eső. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként csak a keleti, észak-keleti tájakon, illetve az Alpok alján lehetnek zivatarok. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok várható.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra után folytatjuk. Az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hogyha van olyan dal, ami felpörgetné az estédet, vagy van valaki, akit szeretnél megajándékozni egy zenével, akkor itt a lehetőség. Várom, hogy becsörök.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag ma.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Csaba küldött nekünk üzenetet. Hello Tomi, a páromat Timit szeretném, hogyha feldobnád egy dallal. Nagyon le van törve, többek között attól is, hogy két hét után véget ért a szabadság. Üzenem neki, hogy fel a fejjel, és hogy nagyon-nagyon szeretem. Timi, hát nagy mosoly! Inkább emlékezz vissza az elmúlt két hét szép emlékeire, élményeire, én pedig megleplek téged a következő dallal. Hello Tomi, Zsófia vagyok Újfehértóról, a nővéremnek pénteken lesz a születésnapja, és neki szeretném küldeni a következő számot. Isten éltesse őt, akkor nagyon-nagyon sokáig meglepjük itt a Petőfi Rádióban. Eszter is csatlakozott hozzánk. Hello Tomi, a férjemnek Bencének szeretném üzenni, akivel ma délután vitorláztunk, randiztunk, hogy nagyon-nagyon szeretem, jó vele együtt lenni, éppen együtt utazunk haza. Eszter és Bence, adjatok egymástok egy nagy puszit, én pedig a következő dalt nektek játszom. Nektek is, és még hogy kinek, az mostok kiderülni, csörgünk. Ha megadod nekem a címzetnek a telefonszámát, akkor én felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzeneted.
3: Igen, tessék.
2: Hello, szia Patrícia, meglepetés a Petőfi Rádióból, én Szikora Tamás vagyok.
3: Ja.
2: A kívánság műsorból hívlak. Attilától kaptam meg a telefonszámod. Jó helyen vagyok?
3: Igen.
2: Jól tudom, hogy Örihari van most köztetek?
3: Nem, nincs Örihari.
2: Ne is legyen, mert Attila nem felejtettem el téged, csak várta a megfelelő alkalmat, például ezt, és rajtunk keresztül szeretne nagyon boldog névnapot kívánni neked.
3: Köszönöm szépen, ez meglepett most.
2: Úgyhogy küld neked egy nagy puszit, meg egy dalt is itt a Petőfi Rádióban. Fluor és a keserű a tiéd lesz.
3: Köszönöm szépen.
2: Így akkor ezzel fogtok most így ünnepelni, meg hát azért tartogató még biztosan meglepetéseket a következő napokban, vagy akár a hétvégére, nem tudom, mikor lesztek legközelebb szabad hétvégések, vagy mikor lesztek együtt.
3: Holnap.
2: Na látod, hát akkor holnap biztos, hogy meglep még téged a zenén kívül is valamivel, úgyhogy készülj erre a napra.
3: Köszönöm szépen.
2: Isten éltessen, szép estét, szia, szia.
3: Köszönöm, szép estét, szia.
2: Attilát megmentettem. Azt írt, hogy elfelejtette Patriciának a névnapját, úgyhogy Örihari van, és hogy hívjam fel a kis Angry Birds-öt. Szerintem ez pipa.

0: 0-6-1-7-59-60-60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valakit viszont most én hívok, a kívánság műsor fordítva is működik. A dolog full egyszerű. Kérek szépen egy nagyon rövid sztorit. Avasd be, hogy kit hívjak fel, milyen alkalomból. Én pedig felhívom és átadom neki a te személyes üzenetet. Ez fog történni most is.
3: Igen, tessék.
2: Júci, szia, ez egy meglepetés hívás a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok.
3: Szia, Tamás.
2: Süsütől kapta meg a telefonszámod, ő írt nekünk, hogy lepjünk meg téged most így este, mert hogy állítólag pizzát sütsz, vagy pizzát sütöttél, ez a vacsinálatok, és csak egy országvilág előtt szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged.
3: Nagyon köszönöm, nagyon aranyos. Imádom nagyon.
2: Azt írta, hogy szeret neked meglepetéseket szerezni.
3: Ez így igaz.
2: És hogy te vagy az ő kis életkéje, te vagy az ő kis életkéje, a mindene.
3: Ez is igaz.
2: És mióta van ez így, mióta vagytok együtt?
3: Tavaly június óta.
2: Én kívánom, hogy ez egy életen át tartson köztetek.
3: Ámen, úgy legyen, köszönöm szépen.
2: És bepizzáztatok? Készen van már a kalcsi?
3: Most lett kész a pizza, körülbelül 3 perccel ezelőtt, úgyhogy várjuk a fiúkat haza és utána.
2: Na és miért sütöttél, milyen feltétek vannak a pizzán?
3: Tarja, sonka, kukorica, jó kis fokhagymás, paprikás, tejfölös alappal, sok sajtal.
2: Nagyokat nyelek közben.
3: Nagyon biztos.
2: Hát akkor jó étvágyat hozzá, meg lesz
3: nagyon
2: a valcsitok.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Én pedig Bacsi mellé játszok egy dalt nektek a Petőfi Rádióban. Karamell, édességként desszertként egy kis karamell, jó? Szabad esés.
3: Nagyon szuper, nagyon köszönjük. Köszi,
2: hello,
3: köszi.
2: Szép estét, szia.
3: Szép estét nektek, sziasztok, hello.
2: Ez a kívánság műsor a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia Tomi, István vagyok.
2: Szia, hallgatlak.
3: Születésnapom van, majd egy jó pörgőszámot szeretnék kérni tőletek.
2: István, hát akkor Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: És valamikor tudsz ünnepelni a családdal, barátokkal, többiekkel, hozzád közel állókkal?
3: Hát majdnem bulizunk már.
2: Mostan akkor a buli?
3: Ja, igen.
2: És hányan ünnepeltek?
3: Ez vagyunk, vagy 68-an.
2: Na, király, szuper. Akkor jó hangulat?
3: Jó hangulat is. Őszintén kíváncsi, most vagyok 50 éves.
2: Hát akkor neked játszom most a következő dalt a kívánság műsorban. Érezzétek jól magatokat?
3: Jó, nagyon szépen, köszönöm.
2: Rengeteg az üzenet is. Például Attila írt nekünk Dunaújvárosból, aki kis Noémit szeretné meglepni a következő dallal. Nagyon szeretlek, sok erőt és kitartást kívánok neked erre a tanévre. Én hiszek benned, mindennél jobban szeretlek. Írja tehát Attila, és küldi a következő dalt Noéminek. Sziasztok, Suplic Tamásnak szeretném küldeni a következő számot az utolsó nyári napok alkalmából. Ne temessük még a nyarat, ne is beszéljünk róla. Ágota pedig Egerből írt nekünk, aki az apukájának Zsoltnak választott egy Quimi dalt. Autó egy szerpentinen itt a Petőfin.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Eszter írt nekünk, hogy az anyukájával, hangjával vacsiznak, lecsót készítettek tojásosan, kolbászosan. Neked szeretnék küldeni a következő dalt, és köszöni szépen a fincsi vacsorát, hogy még 8 órakor is nekiálltál lecsót főzni. Szia Tomi, páromat szeretném rajtatok keresztül meglepni egy dallal. Üzenem, hogy elmondhatatlanul szeretem, hálás vagyok az Istennek, hogy az utamba ejtette, és csoda vele minden perc. Nagyon hiányzol, reggel várom, hogy lássalak, a héten egy műszakban dolgozunk. Név nélkül kaptam az üzenetet. Ez a dal pedig most a tiétek.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Marci üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a feleségével Solyával éppen autózik hazafelé, edzésen voltak, és neked szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Néhány perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Én itt leszek, várok majd rád. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Rádióban, Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap már sok felé felszakadozik a felhőzet. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök jelöltjeit. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán, Gönyűnél. Besenyei már vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. Szakaszos sávzárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonvisszaszerzési ügyekben. 6 év múlva 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász pedig a közintézményekbe vetett bizalom és a transzparencia megteremtését nevezte a hivatal egyik fő feladatának. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma megszűnik. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy a szakemberek közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán, Gönyűnél, írja a 444.hu, egy a közösségi médiában megjelent videó alapján. A 110 méter hosszú, svájci zászló alatt hajózó Esprit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. A portál szerint a videó alapján úgy tűnik, hogy a szállodahajó a kitűzött hajóúthoz képest kíjebb akadt el. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes, színésznő, a country zenek koronázatlan királynője. Az utóbbi időben több fellépését is lemondta egészségügyi okok miatt. Pályafutása alatt 11 Grammy díjat nyert, a többi között Oscar, Grammy és Emmy díjra is jelölték. Dolly Parton 80 éves volt.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többnyire mindenütt borult, csak a középső ország részben és a Nyugat-Dunántúlon derült az ég. Az északi és déli megyékben elszórtan esik az eső. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként csak a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek zivatarok. Északa 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Gróf Batthyány Lajos, Mohács és az ékszerkészítés is. A Magyar Batthyány Alapítvány elnökével, Batthyány Schmidt Margóval beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Szani Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy-két pályázat világában, illetve nagy történelmi családoknak, vagy egy bizonyos történelmi családnak a világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Batthyány Schmidt Margu. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe. Olvastam egy ilyen adomát, nem tudom, igaz-e, tényleg igaz, hogy megkérdezték tőled, vagy a kedves lányodtól, hogy akkor tényleg a Batthyányi térről kaptátok a neveteket?
2: Nem ilyeneket, nem csak azt szokták, tudod, hogy igen, az a Batthyányi, és akkor mondjuk, hogy igen, az a Batthyányi.
1: Azért reggelről reggelre fölkelni, vagy megjelenni bárhol, elmenni bevásárolni szalámit, vagy nem tudom, úgy, hogy az ember ilyen történelmi örökséget hordoz, vagy úgy, hogy beleszületett, vagy belekerült egy ilyen családba, azért az felelősség áll.
2: Igen, szerintem ez a fontos, hogy ez egy felelősség, és ez egy olyan, hogy bocsánat, nem ronthatom el azt, amit az elődök, felmenők, család felmenői elvégeztek. Tehát ugye ez méltónak kell lenni. Én beházasodtam a családba, de a gyermekeim, két gyermekem született Batthyányi Ádámtól, és ők pedig hát így nevelődtek, vagy ebbe születtek. És azt szerintem teljesen más. Nagyon szeretem, amikor ők beszélnek erről, mert nekik ez egy másik dolog. Én jöttem a családba, és egy ilyen őrült nőszemély vagyok, aki ezt az örökséget magára veszi és viszi.
1: Azon gondolkodom közben, hogy mennyire lehet ugyanazokat az értékeket így a mai változó világunkban 2026-ban fenntartani, amit akár a reformkorban, Lajos, vagy hogyha visszamegyünk, még nem tudom, akár 600-700-800 évet, mert azok az értékek, amik akkor fontosak voltak, persze ma is fontosak, de a világ rengeteget változott, és nem biztos, hogy ugyanazokat a

0: ilyen klasszikus értékek. Tehát, hogy ezek a klasszikus értékek vannak, amiben itt van például az Istenhit, a család, a nemzet, az anyaföld és a közösség. És tényleg ezzel így állandóan úgymond rugalmasnak kell lenni az adott kornak a kihívásaihoz. Úgyhogy mi így tesszük a dolgunkat, igen, de azért ezek az értékek, ezek örökök.
1: Azon gondolkodom közben, hogyha megjelenik az agyamban futó filmben a Gróf Batthyány Lajosnak a képe például, igen, vagy egy akármilyen nagy történelmi figurának, alaknak a képe, akkor én egy olyan megközelíthetetlen, egy ilyen nagyon fontos, majdhogy nem piedesztára emelt embernek gondolom, és ti pedig a leszármazók itt éltek körülöttünk, ugyanabba a boltba járunk, ugyanazon a hídon megyünk át, elmegyünk egymás mellett, nem tudom, az utcán, és hogy nyilván egyébként ez velük sem volt másabb, tehát hogy bármennyire is úgy gondolunk rájuk, hogy ők voltak a nemzetünk nagyjai, attól még ők is emberek voltak, mint ahogy ti is emberek vagytok.
0: Persze, hogy mindenki ember, de azért, most bocsánat, de tehát mondjuk a 19. században azért ez a megközelíthetetlenség azért ez másképpen tartott. Most már bocsánat, 21. században élünk, és hogy az ember az megy előre, és csinálja a dolgát, teszi a mindennapjait, szerintem ez nagyon fontos. És például számomra, tehát amikor így a gyerekeim, persze nagyon fontos volt, hogy milyen iskolába, hova mennek, ki az a közösség, ahova mennek, de azért nagyon fontos volt, hogy elnézést, most nem akarom így mondani, de normál iskolába, rendes iskolába, önkormányzat által fenntartott iskolába járjon. Tehát, hogy a rendes, normális életet tanulja meg.
1: Amikor arról tanulnak, vagy tanultak ők az iskolában, hiszen azért már idősebbek ennél, hogy akkor a reformkorszak, meg a nagyok, meg a különböző történelmi családok, akkor ott, nem tudom, néztek rájuk nagy szemekkel a kis osztálytársai, akik akkor tudták meg, hogy akkor hát itt azért valami történt a múltban, és akkor leszármazók vagytok?
0: Persze, külön feladatokat kaptak mindketten, tehát kis előadást. És hogy például most is vannak ilyen lehetőségek, és mondjuk ezzel élünk is, hogy például Boldizsár, tehát van a Katalin és van a Boldizsár, ők már azért 25 fölöttiek mindketten, de például a Boldizsár ő ment és élő történelem órát, és azért szerintem ezek nagyon nagy dolgok, hogy a gyerekek, akiket egy kicsit tényleg vonz a történelem, mert ez tényleg vagy vonz, vagy semmit, csak tanulgatod. De az, hogy akit vonz és találkozik egy Batthyány Lajosnak, nem a leszármazottával, de rokoni kapcsolattal. Szerintem ezek nagy dolgok.
1: Milyen fura ez, hogy itt ülök veled itt a stúdióban, az A38-on, Batthyány Schmidt Margó, és akkor azt mondtam ki én is a számmal, meg már te is, nem te a rendes nevét mondtad, hogy én csak annyit mondtam, hogy Lajos, mert nyilván, hogyha veled beszélgetek, akkor nem teszem hozzá a Batthyányit, de hogy így kimondani, hogy Lajos, hát ő a Gróf Batthyány Lajos, és én mégiscsak így lelajosoztam.
0: Így is hívták, Louis-nak hívták őt, igen, és a feleségét pedig Toninak, ő volt, hát született Zicsi Antónia, és a társasági életben az elit, tehát mert ők azért nagyon fontos személy volt, tehát például Batthyány Lajosra mondják azt, hogy nem lett volna az, aki, ha nincs a felesége, meg a feleségének a testvére. Ők itt a Budapesten, hát még akkor nem volt Budapest, de hogy nagy társasági életet szerveztek.
1: Az jutott eszembe, hogy én elég jóban vagyok a Krisztiánnal, meg a Timivel, tudnélik a Széchenyi Krisztiánnal, meg a Széchenyi Timivel, néha megiszunk egy kávét, beszélgetünk telefonon, stb. A nagy magyar család, az ősi nagy magyar családok leszármazói, vagy akik még itt vannak és bekerültek a családba. Tartják egymással a kapcsolatot például?
0: Persze, hogy tartják. Először is van egy ilyen, hogy Történelmi Családok Egyesülete, ahol tagok vagyunk. Ott mindenféle papíron kell bebizonyítani, hogy tényleg tehát részesei lehetünk. A másik az, hogy mind a Témeával, mind a Krisztiánnal abszolút tartom a kapcsolatot, vagy tartjuk, mint család. Szeptember 25-én lesz a Ludovikán pont egy nemesi családoknak egy emléknapja, amit a Témea már többszörösen rendez meg. A másik pedig a Krisztiánnak most volt ez a, nem tudom pontosan, Széchenyi Istvánról ez a musicalje.
1: Nemzetébresztő.
0: Azaz, nem, azt láttam, és Tiszafüreden most meg is nézhettem.
1: A Kata is benne van ebben a körben? A Betlen Kata?
0: Betlen Kata ebben a körben nincs benne, de a Történelmi Családokban igen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Batthyány Schmidt Margó. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Szeretet.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
3: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Batthyány Schmidt Margó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
4: Még mindig örülök, hogy itt vagyok.
3: Az elmúlt szűk negyed órában elég sokat beszéltünk arról, hogy milyen egy ilyen történelmi családban élni 2026-ban, vagyis hát egy ilyen nagy magyar családnak a tagja lenni. És arról viszont még nem beszéltünk, ezt az imént említetted, amikor a zenét hallgattuk. A Betlen Katát kérdeztem, hogy ő is benne van ebben a körben, avagy nincs, és azt említetted, hogy a lányoddal tartják a kapcsolatot, mert hogy mind a ketten ékszerkészítéssel foglalkoznak. A lányod még mindig kint van Londonban a Christie's-nél.
4: Amiket tudsz. Ő most már visszajött Magyarországra, és most fog tovább lépés, tehát ezt tervezi, vagy Bécs, vagy Milánó, vagy Párizs. De ékszerekkel. És pontosan ez is érdekes, hogy azért a Katával, most Betlen Kata, de tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolunk és tartunk. Lehet mondani, hogy barátnők is vagyunk, de hogy az én Katám, Batthyány Kata, Betlen Kata, tehát hogy pontosan mind a ketten ékszerekkel foglalkoznak, és hogyha lehet mondani, azért a Betlen Katának volt nagy hatása az én Katámra, de a Kata, Betlen Kata, ő modern ékszerekkel foglalkozik, az én Katám meg klasszikus. Tehát makrancos Katák mindketten.
3: Boldizsár mivel foglalkozik? Ő mi lesz, ha nagy lesz?
4: Boldizsár megalapította, és én ebben látom az ő jövőjét, és szerintem ez nagyon érdekes, tehát én mindig is arra vágytam, hogy egy kicsit ilyen politikai útra menjen. Még nem tudom, hogy mi lesz vele, de szerintem minden képessége megvan ehhez. Ő dolgozott volt a NATO követségen Brüsszelben, ezt nagyon élvezte, biztonságpolitika, stb. Pont neki való. És azért az előbb már egy kicsit itt mondtuk ezt a Batthyányit, hogy mi az, amit ők mindig csináltak. Tehát ez a honvédelem, ez a nemzetet, a hazát megvédeni, azokat a családok, akik rá vannak bízva. Na de a Boldizsár megalapította szerintem 2 éve a Fiatalok Batthyányi Körét, és ez egy ilyen nagyon jó kis társasági élet, és például a választás előtt, ezt azért szeretném mondani, hogy mindenkit meghívtak, minden párt képviselőit, és ilyen volt egy ilyen topikokon átmenve, hogy ki mit képvisel, és nagyon békésen, nagyon szépen, tehát nekem ez a párbeszéd a másikkal, az elfogadása a másiknak.
3: Beszéltünk arról, hogy a Kata mivel foglalkozik, hogy a Boldizsár mivel foglalkozik. Itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy az anyukájuk, a Margó mivel foglalkozik. Nos, úgy indult ez neked sok évvel ezelőtt, hogy akkor Tugaveris Paruszki, aztán utána pedig mindenféle ilyen agrárügyekben voltál benne, mindenféle női ügyekben, esélyegyenlőségi ügyekben voltál benne, külkereskedésben voltál benne, a Női Unió is van, itt a Magyar Batthyány Alapítvány, meg biztonságpolitikai szakértő vagy, minden is belefér.
4: Igen, nekem mániám a tanulás, de most már nem szeretnék, csak nyelveket, meg főzni. Tehát ilyen, tudok főzni, most nem ez a kérdés, csak hogy ilyen az életet így ízlelni szeretném. De a lényege az, hogy igen, 2013-ban, tehát amikor a gyerekek már nagyobbak lettek, akkor jött ez a társadalmi felelősségvállalás, és 2013-ban megalapítottam többet magammal a Magyar Női Uniót, ahol a vidéki nőknek a helyzetbehozatala, megerősítése és általuk a családoknak a megerősítése volt a cél, és szerintem ez gyönyörűen működik, tehát már 13 éve, és most van ebben az évben egy nagy projektünk, amit most indítunk szeptember 1-én, és vagy szeptember 4-én, de augusztus 31-ig van a lehetőség, hogy jelentkezzenek rá hölgyek, akik vállalkozók.
3: Majd beszélünk erről a bizonyos programsorozatról, meg a Mohács 500-ról is, viszont előtte még vissza oda, hogy akkor ezeken kívül egyébként mi van az életedben, ami napról napra, hétről hétre kitölti a
4: Hát napról napra, hétről hétre rengeteg munka van, a civil szervezeteket viszem, mind a kettőt, mind a Magyar Női Uniót, mind a Magyar Batthyány Alapítványt. Mondom, hogy most egy képzési mentorálási programot indítunk, és a Batthyány Alapítvány, hát a október 6-a nekünk a csúcs időszak, a 49. október 6-a véget, tehát hogy ezt is már szervezzük, és október 15-én például van a Vidéki Nők Nemzetközi Napja, ami Gödöllőn lesz az egyetemmel közösen, ezt is szervezzük, tehát ilyen folyamatos rendezvények vannak a saját készítésű, és ott is kell lenni.
3: Azt olvastam valahol, nem tudom igazán, hogy ha szembe jön, akkor ilyen feladatot is elvállalsz, hogy filmproducer vagy.
4: Igen, ezt is elvállaltam. Igazándiból pont szeptember 30-án az Uránia film moziban lesz a bemutatója a Brunswick Teréz életéről szóló filmnek, amelynek az a címe, hogy Angyalkert, a Brunswick Beethoven teleki história. Itt többet magammal szerveztem, Bárány Krisztián a rendezője, és például tavalyi évben ez azért lett ez a film, mert akkor volt, mi az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságával is együtt dolgozunk, és akkor egy színdarabot készítettünk, annak is az a címe, hogy Angyalkert, és ezt is visszük mindenhol, például pont augusztus 10-11-én volt Beregszászon. Nagyon, nagyon örültek, akikhez mentek, meg a színészek, meg az egész stáb, tehát hogy egy nagyon nagy erőt adott nekik, meg hát akiknek megnézhették. Tehát ilyen, igen, producerkedem, tehát filmeket csinálok, ez már a második dokumentumfilm, amiben részt veszek, akkor színdarabokat, idén lesz egy Hugonai Vilmáról is elindítunk egy színdarabot, amelynek lesz a bemutatója szerintem évvégén vagy évelején, úgyhogy feladatok jönnek.
3: Még egy topik gyorsan, aztán utána foglalkozunk majd a pályázatokkal, ez pedig az, hogy említettük a gróf Batthyány Lajos nevét, és hozzátetted még gyorsan, ugye a feleségének a neve Zicsi Antóniáról van, igen, szó, és a róla elnevezett díj egyszer csak nálad, igen, landolt.
4: Igen, ezt kaptam. Ezt társadalmi felelősségvállalásért kaptam. Egyszer egy Széchenyi István díjat is kaptam, úgyhogy vannak ilyen díjaim. De szerintem pont ez a lényeg, hogy ezek az emberek, akik így köztünk vannak, mert hogy mi is alapítottunk különben díjakat. A Magyar Batthyány Alapítványnak 3 díjhoz van köze, az egyik a Gróf Batthyány Lajos díj, Gróf Zicsi Antónia díj. Idén ezt most nem adjuk át, tavaly volt utoljára, de jövőre szintén átadjuk. Olyan emberek kapják meg, akik önmagukon túllépve egy nemesebb célért teszik a dolgukat, tehát a magyar nemzetnek a gazdagodásáért, gyarapodásáért. A másik díj pedig az pedig a Magyar Nemzeti Levéltárral együtt, ott pedig Batthyány Lajos díj.
3: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Batthyány Schmidt Margó, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Batthyány Schmidt Margó ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt az A38-on. Hello.
3: Köszönöm.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, arról viszont még nem, és akkor most érünk rá az aktualitásra, hogy Mohács 500. Van egy ilyen pályázatotok, augusztus 31-e a benyújtási határidő, fiataloknak, illetve joghallgatóknak is szól. Mindjárt beszélünk a részletekről. Igen. De hogy ez azért, ez a bizonyos pályázat veletek, illetve a Magyar Batthyány Alapítvánnyal kapcsolatban, mert hogy nem tudom, hogy tudják-e a fiatalok, vagy a történelmi iránt nem érdeklődők, de hogy Mohácsnál is képviseltette magát a család?
3: Igen, ott is ott volt, és a jobb szárnyat vezette Batthyány Ferenc, első Ferenc. És ő el is jutott a törökökig, de utána hát sajnos ez lett a vége, ami lett vége, és én úgy tudom, a családi legenda még azt is mondja, hogy Pécsre is ment, és a katedrálisban az értékeket összegyűjtötte, hogy ne a törökök kezére kerüljön.
2: Na, mit tudjunk erről a pályázatról, Margó? Mohács 500.
3: Ezt harmadik alkalommal hirdetjük meg, itt pontosan az volt a célunk, hogy a fiatalokat bevonjuk a történelembe, és mivel hát mi Magyar Batthyány Alapítvány, tehát mi mindig is a batthyányi örökség körül dolgozunk. És a Mohács miatt most ennek a pályázatnak, ez Mohács köré tesszük, és először is van egy ilyen, hogy felső tagozatos általános iskolás és középiskolásoknak kisfilmkészítés 1-3 perces. Ennek az a címe, hogy Mohács 500, a batyányak szerepe a török ellenes harcokban. Tehát ilyen 1-3 perces kisfilmet várunk tőlük, és természetesen van motiváció is, hogy 3 díjazott lesz, 50 000 forintot kapnak a díjazottak. A következő pedig egyetemi hallgatóknak, és itt van már, ahogy említetted, lesz külön jogi hallgatóknak is. Az egyik, és itt is még azért azt a Mohácsot tartjuk, tehát azért Mohács meg a védelem, itt még annyit hadd mondjak gyorsan, hogy a Batthyány címerben, amelyet 1500-ban kaptunk meg, és benne van egy szikla, a sziklában van egy oroszlány, aki a szájában tartja a kardot, tehát nem támad, hanem védelem, és a tetején pedig egy pelikán a fészkében, aki a saját vérével eteti. Tehát, hogy a Batthyány családnak, a kereszténységnek a védelme az mindig is ott volt, csak ezt szerettem volna így, mint szimbólum a pályázattal, és itt tehát az egyetemi hallgatóktól eszét várunk, annak a címe az a Batthyány család szerepe az oszmán hódítás megállításában. Itt egy 20-40 ezer karakter terjedelmű magyar esszé, és a joghallgatóknak, és itt van az, hogy miért a joghallgatók külön, meg Gróf Batthyány Lajos perével, felségárulási perével nem nagyon foglalkoztak, és ezt én magamnak egy ilyen zászlóvivőnek tettem fel, és nagyon érdekes, mert mondom, ezt most már idén harmadik alkalommal fogjuk ezt átadni, és egyre több pályázat érkezik, itt is van motiváció, itt van egy első díj 100 000, a második 75 000, a harmadik 50 000 forintos díjazásban részesül, és augusztus 31-ig várjuk a pályázatot. Minden megtalálható a weboldalunkon, www.batthyany.hu.
2: Különböző ajánlások is vannak, az, hogy egy joghallgató nekiül, és akkor kikutat mindent, és aztán a saját szűrőjén átszűrve sok-sok betűd meg karakteren keresztül leírja, az egy dolog. De hogyha valaki, nem tudom, felső tagozatos, vagy középiskolás, vagy akármi, akkor mindenféle ajánlásokat írtatok, hogy akkor menjél szépen ki a szigetre, ha gondolod, vegyél fel egy szakállat, vagy valami, nem tudom, korhű ruhát. Menjetek el a családdal nyaralni Nizzába, ott fotózzad le magad, és akkor abból is születhetnek jó kis alkotások.
3: Bármit, igen, és pontosan ez volt a szép az egészben, hogy ezeknek a gyerekeknek nem is kell megmondani, hogy most mit csináljanak, hanem például a tavalyi évben volt egy olyan, hogy az egyedi templomban, ott az volt, hogy egy kis minisztráns fiú elaludt, és ott aludt, és azt álmodta, hogy megszületik mindegy Batthyány Lajos. Csak az a lényege, hogy az a helyi, tehát ott van egy batthyányi kastély, és hogy ő kutatott, megtudta, hogy ki született ott, eljátszotta, leadta, és ilyen nagyon szép kis mű, és szerintem ők is lettek a győztesek a tavalyi évben. Tehát, Hogy, és ez a lényege, hogy megélni azt a történelmet, megélni egy üzenetet, megcsinálni egy üzenetet a mai kornak, és szerintem pont ez a lényege. Nekem mániám ez a szó, hogy trad innováció, tehát ugye a hagyomány és a megújulás, és ezeknek a családoknak, ahogy az előbb már mondtad, hogy ott vagyunk, és bocsánat, de együtt vagyunk, ugyanazon a metrón utazunk, stb. Pontosan ez a lényege, tehát nem lehet már azt a elnézést, urizálás, vagy ilyeneket, mert nincs is helye, és nincs is ez a nem is ez a közeg, hanem pontosan az, hogy alkalmazkodjunk, és hogy mutassuk fel, mi, mint most Batthyány család, hogy mi az az örökség, amit mi viszünk, és mi az a jó példa, amivel tanulhatunk belőle.
2: Mohács 500, mennyire népszerű ez a pályázat? Harmadik alkalommal hirdettétek már meg. Milyen számmal érkeznek a nevezések, mit láttok?
3: Hát ilyen tavalyi, most csak a tavalyitok szeretném így mondani, tehát, hogy kezdtünk szerintem 2024-ben ilyen 5-10 között, most nem tudom pontosan, de tavaly tudom, hogy 32 pályázó volt, úgyhogy szerintem idén még több lesz, úgyhogy várjuk. Különben azért nem szeretnék még most mondani, mert augusztus 31-ig várjuk a pályázatokat, és azért ismerjük, nekem is volt 3 egyetemista gyermekem, vagy van, vagy igen,
0: utolsó
3: volt.
0: Utolsó pillanatban érkezik minden,
3: tehát azt augusztus 31-én fogják megírni, addig még utaznak, szigeteznek, mindenféle csinálnak.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfire, és velem szemben a stúdióban a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Batthyány Schmidt Margó. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Batthyány Schmidt Margó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Még mindig itt vagyok.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Legutóbb már arról, hogy immáron harmadik alkalommal hirdettétek meg a Mohács 500 pályázatotokat. Augusztus 31 a nevezési, vagy hát a pályázati anyagok benyújtási határideje. Van még pár nap. Nevezhetnek középiskolások, egyetemisták, joghallgatók külön, és hát mindent meg lehet találni nyilván a kiírásban, a honlapotokon. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak ez a pályázat él most nálatok, hanem van egy olyan, ami kifejezetten hölgyeknek, nőknek szól. Ez a Talent Hub.
2: Igen. Ennek volt egy alappályázata, amelyet a Corteva cég szponzorált, és nekik volt ez a társadalmi felelősségvállalás, és akkor kerestek egy olyan civil szervezetet, ahol egy képzés direkt nőknek, méghozzá vidéki nőknek, és hogy mit lehet, és innen jött az ötlet, hogy van egy ilyen, hogy UKFP, üzleti környezetfejlesztési program, és hogy mi ebben pályáztunk, hogy ezt a talentát, amit ott felépítettünk, hogy azt egy kicsit magasabb szintre tegyük, és 12 modulból álló képzési és mentorálási programot tettünk össze.
1: Mit jelent ez, hogy 12 képzési modulból álló program? Bármilyen ágazatban dolgozó, vagy vállalkozó hölgyek, vagy vállalkozni kívánó hölgyek jelentkezhetnek, vagy csak az agrárról van szó?
2: Nem,
1: vagy csak vidékiek jöhetnek, vagy budapestiek is?
2: Hát a pályázat maga az vidéken lesz, és 7 régióban, és hát országos lefedettséggel kivéve Budapesten, de azért itt például hát Budapesthez közel van Budakeszi, vagy közel van még Bicske is, tehát hogy ez a kettő helyszín van, ami nincs olyan messze. Az a lényege, hogy olyan hölgyek jelentkezhetnek, akik vállalkozók már, és ezt a vállalkozást szeretnék egy magasabb szintre vinni. Nincsen kikötve, hogy most csak agrárium, vagy vidékfejlesztés, vagy ilyesmi, hanem bármi, amivel foglalkoznak. Azért érdekes, mert már így vannak, tehát fodrászok is, tehát bárki jöhet, tehát már ilyen megkeresések voltak.
1: Ez a féle továbbképzés egyébként, ilyen vállalkozási továbbképzés, hogyha igen, azt szeretnéd, hogy a már működő kis és közép, vagy nagy vállalkozásod, nem tudom, hogy azok jelentkezhetnek, a nagy vállalkozó hölgyek, mitől és hogyan tudna jobb lenni?
2: Igen, hát azért nagy vállalkozó, aki nagyon sikeres, bocsánat, szerintem mindig lehet tanulni, tehát pont így az előbb, hogy én is állandóan tanulok, és én is ott leszek, és végig fogom kísérni, mert biztos, hogy van valami új, amit mondanak. Az is nagyon fontos, hogy minden változik, és azért ez egy update-el tudás lesz. Itt úgy néz ki a képzés, hogy szeptemberben egy roadshow-t fogunk 7 régióban, régiónként másfél napot leszünk ott, tehát hogy ez egy személyes lesz, és utána pedig a többi, az pedig online lesz, és novemberben lesz megint csak egy személyes, ahol pontosan azért, hogy szeptemberben találkozunk vele, megismerjük őket, és a végén pedig lezárjuk, hogy mit tanultak, milyenek lettek, meg hát visszajelzés is nagyon fontos. A lényeg az, hogy itt például egy projekt tervet is készítenek a hölgyek, tehát fogjuk a kezüket és megtanítjuk őket, és ez a projekt tervvel, itt is van motiváció, ez mindig nagyon fontos, tehát hogy a legjobbak a 7 régióból, mi régiónként 2 legjobb fog bekerülni, plusz majd lesz egy külön díjas, vagy külön kiválasztott, tehát 15-en fognak tovább menni a projekt tervvel, azt még külön mentoráljuk, és utána pedig ebből a 15-ből kiválasztjuk a 7 plusz 1 legjobbat, régiónként lesz, mert azért régióknél is nagyon fontos az, hogy azért minden, nagyon fontos a földrajzi elhelyezkedés is, hogy milyen lehetőségek vannak. És tényleg itt az, hogy pont ez a talenta, mint talent livy, ha már itt oroszul kezdtük az egészet, tehát hogy a tehetség, hogy ez hogy talentum, hogy ez hogy nekünk az a feladatunk, hogy minél jobban kihozzuk az emberekből, vagy a nőkből ezeket a tehetségeket.
1: A jelentkezéshez kell bármi, nem tudom, lezárt előző év, adózott eredmény bemutatása, nem, bármilyen cégkivonat?
2: Nem, hanem az kell, hogy vállalkozása legyen, akár egyéni vállalkozó, vagy saját cége legyen. Tehát, hogy ez nagyon fontos.
1: És a jelentkezéshez, nem tudom, egy kisebb üzleti tervet a következő 3 évre össze kell még pakolni?
2: Nem,
1: 3
2: az
1: oldalban?
2: Nem kell, de azt majd nekünk kell, pont a velünk együtt azt már. Ha valakinek van valami nagyon jó gondolata, azt meg tudja. Itt is nagyon fontos, hogy augusztus 31-ig lehet jelentkezni, még várjuk a jelentkezőket, különben itt már nagyon szépen gyűlnek, különben mindegy ilyen, mindenféle social media kampányt is bevetettünk, és itt a www.mnunio.hu weboldalon lehet rögtön jelentkezni.
1: És ez lett volna az utolsó kérdések egyike, Margó, hogy ez független a Magyar Női Uniótól, vagy annak a keretein belül történik meg ez a bizonyos talentahub?
2: Tehát most ha arra kérdezel, hogy például van a Magyar Női Unió, ami egyesület formában dolgozik, vagy működik, és közben, hogy tagnak kell lenni, nem kell tagnak lenni, vállalkozónak kell lenni, ez a lényege, és mindenkit nagy szeretettel várunk.
1: Abban te benne vagy még?
2: Persze, hogy benne vagyok. Én vagyok az elnök, én vezetem.
1: Te hoztad létre annak idején.
2: Én hoztam létre 2013-ban, 17-ed magammal, igen.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó 20 perccel, fél órával ezelőtt, hogy te most már érezni szeretnéd az élet ízeit, vagy valahogy így fogalmaztam, igen, hogy nagyon szeretsz főzni.
2: Szeretek főzni.
1: Batyányi Schmidt Margó azzal foglalkozik, amikor éppen nem a különböző pályázatoknak a részleteit írja, vagy a pályázati anyagokat nézegeti, hogy akkor otthon a konyhában előveszi a mindenféle alapanyagokat, és akkor varázsol?
2: Hát ez varázslás. Szerintem maga a konyha, tehát hogy ott a, bocsánat, a fazék fölött, ott kevergetem a kis fakanalappal, az tényleg varázslat, és ez szerintem abszolút a, ezek a szerepek, hogy mik a női szerepek, az hogy mivel etetem, mit adok a családomnak, mit adok a szeretteimnek, mint amit az előbb mondtam a pelikán, aki a saját vérével. Tehát abban benne van az örömöm, a fájdalmam, mindenem. De szerintem ez nagyon-nagyon nagy dolog, csak azért annyit hadd mondjak, mert azért sokan ismernek, tehát nekem, most én nem vagyok egy nagy konyha tündér, de mostanában nagyon érdekes, tehát amikor így főzök, az teljesen kikapcsol. Tehát annyira stresszes, és ez a mókuskerék, hogy az ember elmegy főzni, és akkor nem foglalkozik mással.
1: Orosszal foglalkozol még egyébként?
2: Van egy hölgy, akivel oroszul beszélek, csak azért, hogy ne felejtsem el, és én nagyon szeretem az orosz kultúrát, igen.
1: Margó, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: ezt akartad.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Magyar Batthyány Alapítvány elnökével, Batthyány Schmidt Margóval beszélgettem, a következő órában pedig Molnár Karesz és Nagy Richard musical szerzőkkel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap már sok felé felszakadozik a felhőzet. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Besenyei Márkogyok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Darúzási munkálatokat végeznek éjszaka az M1-es autópályán, a 78-as és a 80-as kilométer között. Győr felé a terelésen belül hajnalig a belső sávot lezárják, a forgalmat a külső sávra terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó Péter féle Covid beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. Orbán Anita miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A hírre reagálva a Fidesz frakció úgy fogalmazott, hogy az előző kormány a koronavírus járvány idején mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint felelős döntést hoztak. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pusfai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens ma este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indul útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból, bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Többnyire mindenütt borult, csak a középső ország részben és a Nyugat-Dunántúlon derült az ég. Az északi és déli megyékben elszórtan esik az eső. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként csak a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpokalján lehetnek zivatarok. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Balatonfüred, az Annabál és a musical írás is. Molnár Karesz és Nagy Richard musical szerzőkkel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Sunny Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy musical világában fogunk kalandozni, ami most született nullából, az Anna, csak egy tánc más nem számít, című darab, aminek nem sokára bemutatója lesz, méghozzá egy felolvasó színházi est keretében, és a darab két szerzője már itt ül velem szemben a stúdióban, Molnár Karesz és Nagy Rihárd, köszöntelek benneteket, de jól jöttetek, sziasztok, hello!
2: Sziasztok, köszönjük.
3: Köszönjük szépen, sziasztok.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Felolvasó színházi est keretében fogjátok bemutatni. Nyilván vannak tervek, hogy akkor majd fölteszitek rendesen szereplőkkel, kosztümökkel, jelmezekkel, díszlettel a színpadra. De még mielőtt erről beszélnénk, mit tudjunk magáról a történetről? Számtalan szerelmi történet létezik a világban, a világtörténelemben, Szép Helénától kezdve egészen odáig, hogy Vivien kisasszony, itt a herceged. Ez milyen jellegű szerelmi történet?
3: Hát ez a szerelmi történet, ez tavaly januárban kezdett körvonalazódni. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert 6 éve készül maga az előadás, de az, hogy ez ebben a formában kerüljön színpadra, ez egy 1,5 éves történet. Még 6 éve 3-asban kezdtünk el dolgozni egy zenés darabon Ricsivel és Fabacsovics Lilivel, akit én a Víg Színházból ismertem, ő ott volt dramaturg, mi ott ismerkedtünk meg, és őt vontuk be, hogy legyen a mi dramaturgunk. És akkor nekiálltunk egy Oscar Wilde regénynek, hogy majd azt felpakoljuk színpadra, és a Covid alatt bőven volt idő zeneileg kibontani ezt a dolgot. Nagyon jól tudtunk emberek viszonyára reflektálni a zenén keresztül, akár hónapok voltak egy-egy dalban. Csak rájöttünk arra, hogy az az Oscar Wilde sztori sok mindenre alkalmas, de arra, hogy mondjuk magyar színpadon megjelenjen, és esténként mondjuk ezren nézni,

0: sorozatot. És így Lili Füredi ráadásul, és így azon gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne csinálni egy felolvasó színházi előadást az Annabelle-ból. Tehát, hogy az Annabelle egy mindenki számára ismert tradíció, sokaknak van vele története, de mi lenne, hogyha mi is kitalálnánk egy történetet, ami az Annabelle-hoz köthető. Gyakorlatilag aznap este megszületett az egész történet, és másnap reggel, amikor ültem a metrón, így ötlöttbe, hogy úristen, de hát ezekre a dramaturgiai pontokra nekünk vannak dalaink.
1: Megvannak a dalok, megvan a történet, viszont a történet, és akkor fordulok hozzád, Ricsi.
2: Remélem tudod a kérdésre a választ.
1: Én is. Az hát nem egy ilyen kellemes szerelmi történet. Kellemes persze, mert emberünk találkozik a hölgyel, és akkor egyből beleszeret. Na de hát kiderül, hogy itt bizony a háttérben vannak már egyéb szerelmi történetek, amik múlóban vannak, vagy nincsenek múlóban. Szóval ilyen megcsalós történet ez, na!
3: Igen, hát van benne ilyen szál is igazából. Én azért örülök egyébként ennek a végkifejletnek, amit most ilyen nem fog elárulni, viszont nem egy szokványos végkifejlet, tehát nem egy ilyen tipikus happy end vagy depi end van a végén, hanem egy erős tanulság vonható le az egészből, és a mondani való az pedig az, hogy mindig maradjunk hülyek önmagunkhoz, és próbáljuk meg megvalósítani azokat, amiket valóban érzünk magunkban. És ez pedig mindenképpen egy olyan darab követi le az előző, vagy az előző jelenetekkel, amik pedig ezt a végét fogják szépen is értetően előkészíteni.
1: Kicsit rébuszokban beszélünk a sztoriról, akkor most már áruljuk el, amit el lehet árulni a darabról, tehát hogy Annabelle, a klasszikus hagyományokkal rendelkező mindenki által ismert Annabelle. Tele van gyönyörű hölgyekkel, meg tele van aranyi fiúkkal, és talán fogalmazzak így, és akkor én ennyit mondok el, Karesz, inkább te mondd.
0: Napjainkban kezdődik a történet, megérkezik Franciaországból egy fiú Füredre, és egy telefonbeszélgetést folytat, és ebből a telefonbeszélgetésből kiderül, hogy ő azért jött Füredre, hogy feltérképezze a családja múltját, hogy elkezdjen kutatni, hiszen a dédapja meg a dédanyja Füreden is lakott, volt ott egy kúriájuk. És egyszer csak bekopog egy takarítónő, akiről majd később kiderül, vagy mi nézők már lehet, hogy fogjuk tudni, hogy ő maga Horváth Krisztina szelleme, akinek ugye az apja az első Annabellt rendezte a legenda szerint, hogy ő férjet találjon, de ő takarítónő képében 200 évvel később bekopog, és átnyújt egy annabelli szívet a fiúnak, Benjinek, és ezáltal a tranzakció által gyakorlatilag visszamegyünk a múltba, 1925-ben a századik Annabellre, és meglátjuk a nagy találkozást, ahogy az ő dédapja beleszeret az akkori Annabelle szépébe, csak hát ugye kiderül a bökkenő, hogy hát a főszereplőnek, Richardnak van felesége, van kisbabája otthon, és igazából innét indul az egész történet, hogy 1925-ben mit lehet kezdeni egy ilyen helyzettel.
1: Ez ilyen idősíkukon átugráló történet, vagy egyszer visszamegyünk a múltba, és akkor ott is maradunk?
0: Egyszer visszamegyünk, ott is maradunk, és aztán nyilván a végén pedig visszajövünk a jelenbe, de a szellem figurája azért megidézi a legelső Annabelle is valamilyen módon, ez már egy olyan meglepetés, hogy milyen módon, de egyébként azért érdekes ez a történelmi dolog, hiszen ugye már bebizonyosodott az, hogy nem feltétlenül igaz ez az annabelli legenda, nem is biztos, hogy 1825-ben volt az első, ezért rímel szépen arra az is, hogy 1925-ben van szerintünk a századik Annabelle, ami ugye papíron tényleg akkor történt, valószínűleg titokban történt ez az Annabelle akkor, hiszen ugye a két háború között meg a háborúk alatt nem volt klasszik értelemben megrendezve ez az esemény, úgyhogy mi egy ilyen fiktív világba rakunk egy fiktív történetet, amiben egyébként van történelmi kikacsintások.
1: Mennyire filmszerű a történet, mennyire engedtétek el magatokat benne? Gondolok itt arra egyébként, hogy lehet úgy csinálni, hogy akkor jó, visszamegyünk a múltba, jön a szellem, és akkor maradunk az Annabellon, és akkor nem tudom, az Anna Grand Hotel különböző tereiben, vagy esetleg ott mellette a parton történik valami. Vagy, hogyha elengedem magam a gondolataimat, akkor visszatehetjük Budapestre a történetet. Szóval, hogy maradunk a hotelban, vagy ugrálás van helyszínek között?
0: Sokat vagyunk Füreden a történetben, de vagyunk például Pesten és Budán, sőt, akkor már, igen, már Budapesten vagyunk éppen. Ugye akkor alakul a Magyar Rádió, tehát ugye tavaly volt 100 éves, úgyhogy az első rádió bejelentkezés is benne van az egyik dalban. Rábai Balázs mondta fel nekünk ezt az egy mondatot, hogy ez a Magyar Rádió kísérleti adása. Tehát vannak különböző helyszínek, sőt lett volna egy kávé

0: kávéházi jelenetünk, aha, ami aztán a Royal Orpheum kávéházába került, és azért a Royal Orpheum, mert az a Madách Színház elődje, tehát a Madách Színház épülete helyén állt a Royal Orpheum, és mi ezt a darabot gyakorlatilag a Madách Színház musical pályázatának a keretén belül fejeztük be, úgyhogy így akartunk egy kicsit arra is utalni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Karesz és Nagy Richárd. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Karesz és Nagy Richárd üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Megszületett ez a bizonyos musical, aminek nem sokára bemutatója lesz egy felolvasó színházi est keretében, méghozzá az Anna Grand Hotelben Balatonfüreden. Anna, csak egy tánc, más nem számít, hogyha jól mondom, ez a pontos cím.
3: Egy tánc, más nem számít, de majdnem igen.
2: Köszönöm szépen. Na, még mielőtt folytatjuk a történettel, meg a felolvasó színházi esttel, meg a dalokkal, meg a szereplőkkel, ti hogy találtatok egyébként egymásra? Hármasban kezdtétek el 6 évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, bármelyik helyes lehet a munka. Ricsi, te hogy kerültél be ebbe a körbe?
5: Hát igazából Karesszal én 2014-ben ismerkedtem meg, akkor én egy tévéműsor kapcsán költöztem fel Budapestre Nyíregyházáról, én Nyíregyházán éltem, ott is érettségiztem le, már utolsó magántanulóként, de a lényeg az, hogy találkoztam Karesszal ebben a műsorban, Karesz volt a sajtófőnöke,
3: igen,
5: sajtófőnöke volt ennek a műsornak, és nagyon jó barátságba kerültünk, és amikor a műsor véget ért, akkor is utána tartottuk a kapcsolatot, de utána azért nyilván volt egy kis szünet, mindenki élte az életét, én utána elkezdtem ugye kőbányára járni, és...
2: Zenei stúdióba?
5: Igen, igen, ugye gyerekkoromtól kezdve zene sorikba jártam, és akkor kőbányát oda nagyon szerettem volna járni, és akkor amikor ezt a sorit elvégeztem, akkor Covid előtt, azt hiszem, vagy valamikor, vagy Covid alatt találkoztunk a Karesszal újra egy ilyen 3, 4 vagy 5 év után, és akkor kérdeztük, én nyilván beszélgettünk, hogy akkor kivel mi a helyzet, és én mutattam neki dalokat, amiket akkoriban írtam, és Karesz pedig arra azt mondta, hogy ez színházi zene, és hogy az a dal, amit mutattam, igazából ott lett végül az egész darabnak a nagy dala, tehát tulajdonképpen az, amit akkor mutattam meg neki, azt hiszem most már 6 éve, vagy nem tudom mikor. És aztán mondta Karesz, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha csinálnánk egy ilyen projektet, és aztán elkezdenénk én egy ilyen dolgot. Én nagyon örültem neki, meg mindig is nagyon szerettem egyébként ezt a világot. Annak ellenére, hogy most a Tornóczi Olaxeszben blueszenét játszunk, vagy sok más projektben, akár popot is, nekem ez a klasszikus, meg ez a musical világ minden nagyon közel állt a szívemhez. És hát igazából egy nagyon új dolog is volt nekem szakmailag, ugye én akkor még csak 23-4 éves lehettem, és nyilván gyerekkoromtól kezdve használtam számítógépet, stúdióztam meg ilyesmi, de azért egy ilyen nagyméretű projektet nyilván én úgy kezdtem ebbe bele, hogy fogalmam sem volt, hogy a mappákat hogy kell jól elkészíteni, ezzel még mai napig vannak egy problémák, de hogy akkor még ez ettől is sokkal rosszabb volt, és aztán azért is olyan fura tényleg, hogy így sokan mondják, amikor ezt így mondjuk erről beszélgetünk, hogy hú, hát igen, olyan sok évig csináltuk, és hogy a jó munkához idő kell, de ha rosszhoz meg még több, de hogy egyébként meg igazából azért, így utólag azért írtuk ezt a dolgot eddig, mert hogy nem siettünk vele sehova, tehát ez nem megrendelésre készült, ez nem azért volt, mert ebből valamelyikünk házat akart venni, vagy kocsit, hanem ez azért készült, mert mindegyünk a szívügye volt, Karesziknek a történet, nekem maga az egész világ, hogy ebben én részt vehetek, és az évek során nyilván, ahogy én is fejlődtem, úgy lettek egyre jobbak a dalok is, meg a hangszerelés is, meg minden más, és akkor most, ahogy eljutottunk ide tavaly januárig, amikor ugye kiderült, hogy akkor beadjuk erre a pályázatra ezt a műzikát, ugye ahhoz teljesen el kell készíteni, tehát az alapokat, a kottát, a szövegkönyvet, a mindent, tehát hogy minden kompletten kell, és erre nagyon-nagyon jó volt ez a pályázat, amire ezt elkészítettük, viszont ugye ez a pályázat arra való, tehát az már a másik sztori volt, ez az Anna Grandos, nem a Oscar Wilde, mint a Karesz mondott az elején, és így találkoztunk a Karesszal, és mostantól soha többé nem válunk el, hanem elkezdünk dolgozni a következőn.
2: Karesz, mi elég régóta ismerjük egymást, ugye nem tudom, a Víg Színházban, vagy a Madásban, vagy fogalmam sincs, hol találkoztunk először, te marketinggel, PR-ral, kommunikációval foglalkozol még mindig, aki a dolognak a másik oldalán áll, nyilván belelát abba, hogy hogyan születnek a darabok, hogyan kerülnek fel a különböző színpadokra. Neked hogy jött az életedbe ez a művészi véna, hogy akkor te majd írsz valamit, úgyhogy egyébként te csak koordinálod azt, hogy akkor azt, hogy lehet majd a megfelelő helyeken kitenni a kirakatba.
3: Igen, ugye a Víg Színházban találkoztunk, de egyébként a Madár Színházban is találkozhattunk volna, mert
2: ott
3: a sajtófőnök egy nagyon jó barátnám, úgyhogy sokat járok az ő premierekre.
2: A Melinda? És,
3: igen, a Melinda, a Kósa Melinda. És igazából én Állítólag akkor rúgtam először anyukám hasában, amikor nézték a zalaegerszegi sportcsarnokban a Rock Színháznak a sztárcsinálók előadását és a Róma égése dala alatt. Ez a családi legenda. Úgyhogy igazából nekem nagyon nincs olyan emlékem kiskoromból, hogy én már ne szeretném magát a musical műfaját. Valahogy így ebben nőttem bele, és aztán az egyetemen esztétika szakon én ebből szakdolgoztam. Azt hiszem, én voltam az első, aki az ELTE-n ezt bemerte vállalni, hogy az esztétika szakra nem tudom, nem operáról vagy filmről, hanem musicalről csinál szakdolgozatot. És valahogy így mindig vágytam arra, hogy egyébként amellett, hogy én a mindennapjaimban ugye e-maileket írok, meg sajtóközleményeket, meg szervezek, meg mondjuk hozzád küldöm be az embereket beszélgetésre, amellett tudjak csinálni valamit, ami egyszer aztán majd zenész színpadon látható. Hogy nyilván van egy ilyen vágy az emberben, de azért nagyon nehéz ehhez megfelelő partnereket találni. És túl azon, hogy akkor 6 éve júliusban meghallottam azt a dalt, ami most ugye az egyik nagy daladarabban, akkor már éreztem, hogy Ricsiben lehet egy olyan fajta kémia, amiben mi jó hatással vagyunk egymásra az alkotó folyamatban. Lilivel pedig ugye a Vixinházban már dolgoztunk együtt szövegeken, nyilván azok sajtóanyagok voltak, meg ilyen kísérő szövegek, tehát nem színpadra szánt dolgok, de Lilivel is már volt egy olyan nexus, hogy úgy éreztem, hogy működni fog ez a csapat. És amit Ricsi mondott, hogy ugye ebből nem házat akarunk venni, meg nem autót akarunk venni, ez igazából valahogy így belengte az egész alkotó folyamatot. Dobó Enikő színésznő és Jenővári Miklós, ők gyakorlatilag az első demo feléneklésektől 6 évig, amíg le nem adtuk a pályázatot, álltak a rendelkezésünkre, jöttek bármikor, mikor mondtuk, hogy van egy új dal, amit fel kellene énekelni, és aztán a pályázati időszakban pedig tényleg így a legtehetségesebb mai magyar fiatal musical színészek mondták azt, hogy eljövünk, segítünk nektek, énekelünk, és ezekből az emberekből állt össze az a csapat. Nyilván egy kis szűkebb csapat, hiszen ez egy 10x-fős kórusra, nagy tánckarra, 10-akárhány főszereplőre ír darab.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy Richárd és Molnár Karesz. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Nagy Richárd és Molnár Karesz ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer. Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Sziasztok.
1: Anna, egy tánc, más nem számít. Ez a címe a musicalnek, amit megírtatok, készen van, ugye? A Madács pályázatára fejeztétek be. Nem ez volt az eredeti elképzelés, említetted Karesz egy jó fél órával ezelőtt, egy Oscar Wilde darabot szerettetek volna föltenni a színpadra, azt lógva hagytátok, és akkor lett belőle egy ilyen, Anna Bálhoz kötődő történet, ami a múltban és a jelenben is játszódik. Na, alapvetően musicalről van szó, szóval a prózai és a zenés részek váltják egymást. Hogyan született a mű, a nagy mű? Szimultán dalokkal és prózai szövegekkel együtt, vagy kitaláltátok a történetet, és akkor kb. Erről fog szólni, ilyen dialógok lesznek benne, gyorsan érjünk hozzá 26 dalt. Hogy történt?
2: Én elkezdtem briefelni a Ricsit, gyakorlatilag elmondtam, hogy most egy duettet szeretnék, amiben egy férfi és egy nő veszekednek, vagy arról énekelnek, hogy nem tudom, milyen jó kedvük van. És akkor a Ricsi utána nézett, kutakodott a musical irodalomban, egyébként mások esetleg hogy dolgozták fel ezt a témát, és szerintem egyébként nagyon próbált arra figyelni, hogy megtalálja a saját hangját, és valami nagyon egyedi dolgot csináljon, és akkor ő föl nanázva, meg föl szólmizálva elküldte nekem ezeket a dalokat, és akkor én így BKV-n, otthon, nem tudom, sétálva, fülessel, és egy telefonba pötyögve vázlatba dalszöveget írtuk.
1: Elkezdtem briefelni a Ricsit, azt említetted. Ahhoz, hogy elkezd, vagy el tud kezdeni briefelni a Ricsit, ahhoz tudni kell azt, hogy honnan indul a történet, most hogy vagyunk, ők hogy állnak éppen egymással, tehát hogy akkor azért az alapvető dramaturgiának elejétől végéig már meg kellett lennie.
2: Hát ugye ez még az Oscar Wilde story. Tehát itt megvolt, és ezért tudtuk nagyon jól szerintem átadaptálni az Annába, mert annyira kiélezett dramaturgiai pontokra raktunk dalokat, hogy azok vagy minimális dalszöveg változtatással, vagy teljes dalszöveg változtatással, de energiájában, mondani valójában tudták képviselni azt, amire nekünk szükségünk volt.
1: Megkaptad a megfelelő iránymutatásokat a Karesztől, és akkor leültél, és akkor számítógépen elkezdted összepakolgatni, vagy nem tudom, hangszert vettél a kezedbe, vagy csak úgy gondolkodtál rajta, hogy hát a Szépség és a Szörnyetekben van egy olyan duett, amit, hogyha teljesen átalakítok, akkor kb. Megkapom, amit most szeretnék.
4: Hát alapvetően mind az összes igazából egybevéve, én gyerek, tehát hogy 7 éves koromtól zongorázok, igazából a zongora így a hangszerem, és ezek mindig zongorán születtek, ezek a dolgok, és igazából amik az összes dal, ami ehhez a musicalhez született, az mindegyik úgy, hogy kísértem magam, dallamokat találtam ki, és akkor azt leszolmizálva átküldtem a Karesznak. Nyilván, mivel a technika már nagyon fejlett volt ezelőtt 6 évvel is, nem tartott semmit, tehát egy nap alatt meg lehetett csinálni egy hangszerelést egy kitalált dalnak, mert hogy bármit meg lehet csinálni gépen, de igazából a megírás része, ahhoz kutakodtam, tehát hogy néztem egyébként, hogy mondjuk milyen egy nyitánydal, sok milyen nyitányt megnéztem, hogy mik azok a pontok, amikben egyeznek, és ettől volt olyan eset, amikor szándékosan próbáltam eltérni, hogy picit más legyen, de volt olyan eset, amikor pedig követtem, mert nagyon megtetszett, vagy csak simán tényleg csak követtem, és alapvetően ez a így tulajdonképpen.
1: A dallamot értem. Dalszöveg?
4: Hát a dalszöveg az ugye úgy néz ki, hogy a Karesznak éneket küldtem át, hogy do, so, mi, ti, ré, do, ti, do, la. Igazából ugye én is írok dalszöveget, meg hát írtam már magamnak is, meg másnak is, de hogy az egy nagyon jó pont volt, hogy az első dalnál kiderült, hogy a Karesz is tud magyarul, és hogy a prózódiával is jó barátságot ápol, és nagyon kevés rész volt, amit így javítanunk kellett, és volt, amit mondjuk én mondtam, de utána meg sokkal jobb volt, amit a Karesz mondott, és tényleg, ahogy te is mondod, hogy így nagyon működött így a kémia, és minden nagyon gyorsan haladt, küldött egy szöveget, és volt benne egy rész, amit 10 év, akkor nem az is kész.
2: Sőt, igazából, bocsánat, ugye, és a végső formáját akkor nyerték el ezek a demók, amiket leadtunk, amikor ugye bejöttek a színészek a képbe, és ők tették magukévé a dalszöveget, és gyakorlatilag mindannyian azt emelik ki, hogy nagyon ritka egy színész életében az, hogy úgy kerül bele egy musicalbe, hogy nem megkapja a kottát, vagy egyébként
1: ráírják.
2: Hanem igen, gyakorlatilag ráírják, és hogy ő is formálja azt, ami végül megszületik.
1: Nagyon régóta benne vagy a művészvilágban, említette már, hogy sok évvel ezelőtt ugye még a Víg Színházban találkoztunk, de hát a legtöbb színházban megfordulsz, de meg nagyon régóta benne vagy a zenei világban, úgyhogy nyilván ismeritek a különböző hangokat, a különböző adottságokat, a különböző színészeket, amikor megszületett a darab, akkor kb. Tudtátok, hogy mit kinek szeretnénk odaadni, és akkor gyorsan most egy ilyen kis halvány fordulattal már nyilván a bemutatóra gondolok, hogy akkor ott azért lesznek vagy színészek, akik ezeket el fogják énekelni.
2: Hát az, hogy a főszereplő Kard fia is legyen, az gyakorlatilag egyértelmű volt, amikor kitaláltuk a történetet, és nem tudom miért, vagy ez hogy jött, hogy neki kell Annának lennie, de hogy valahogy ilyen magától értetődő nekünk, hogy ő Anna. És nyilván, hogyha ez mondjuk bekerült volna a Madách Színházba, és a nagy színpadon lett volna, akkor tudnék mondani még öt alternatívát, aki a hármas szereposztásban ezt vele el tudná játszani, de tényleg ez az ő hangjára formálódott.
1: És ő még csak az egyik szereplő, rajta kívül számtalan szereplő van még, hogy kik még, és hogy hogyan kerül föl a színpadra, ott Füreden, az Anna Grand Hotelben, a felolvasó színházi est keretén belül. Erről is beszélünk nem sokára. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy Richárd és Molnár Karesz. Mindjárt folytatjuk.
3: Oh,

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Molnár Karesz és Nagy Richard üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Anna, egy tánc, más nem számít. Ez a címe a musicalnek, amit megírtatok, és nem sokára bemutató lesz belőle. Egészen pontosan 28-án, méghozzá Füreden, az Anna Grand Hotel báltermében. Felolvasó színházi est, de hát nem csak felolvasó színházi est, mert nem egy ember vagy két ember vagy tiketten felültök a színpadra és felolvassátok, hanem jönnek a színészek, és éneklés is lesz, úgyhogy hát ilyen szenírozott előadás inkább ez?
2: Valami olyasmi, igazából amikor csináltunk április környékén egy olvasó próbát, amikor először ültettünk le mindenkit, és akkor én ott nagyon nagy víziót így elmondtam, hogy ez hogy lesz az évezred olvasó színháza, és aztán ahogy mostanában voltak a korrepetíciók, és ugye mindenki egyesével elkezdett járni, és átvettük sorról sorra újra a dalokat, meg bennem is tisztult ez az elképzelés, rájöttem, hogy itt igazából egyetlen egy feladatunk van, hogy ezt a történetet átadjuk úgy a hallgatóknak, hogy megszólítsa őket, és meg tudjuk mutatni ezt, hogy milyen lett maga a darab. Nekünk ezzel nincs több feladatunk, nyilván minimális módon ez meg lesz rendezve csúnya magyar szóval. Van egy látványtervező, Baranyai Marcell segít nekünk, hogy legalább minimálisan azért tényleg ez úgy nézzen ki, mint egy színházi előadás, de most azt van bennem, két napot leszünk lent egyébként a hotelben, két napig intenzíven próbálunk, és a második nap este lesz az előadás. Azt érzem most, hogy érezzük jól magunkat ebben a képnapban, és érezzék aztán a nézők is jól magukat, és legyen egy élményük, amit elmondhatnak, hogy ez milyen jó, meg nekünk egy felvételünk, amit el tudunk küldeni színházigazgatóknak, hogy amúgy született egy darab, és alig várja, hogy bemutassák.
1: Korrepetíciót említettél. Te vagy a korrepetítor?
3: Yes.
1: Ezt annyira sejtettem. Te írtad a dalokat, ugye alapvetően mármint, hogy a dallam az hozzád kapcsolódik, a felöltöztetés hozzád kapcsolódik, a szövegben is vannak ugye részek, amiket te írtál, de az Koresz is van benne, és akkor jöttek hozzád a szereplők, többek között az Ajsa, és akkor leültél a zongorához, hogy akkor megfelelő beéneklés után kedves Ajsa kezdhetett.
3: Így van, pontosan. Igazából itt már ugye annyi a feladat, hogy azokat a dalokat, amiket alapvetően felénekelt például az Ajsa, mert az ő felvételével küldtük el még a pályázatos időszakban ezeket a dalokat, azokat egy picit begyakoroljuk, de tényleg hál' Istennek mindenki felkészülten jön, és mindenki annyira profi, hogy ha még nem is lenne felkészülve, akkor is kb. 10 perc pluszunk lenne, ameddig kétszer meghallgatjuk, és ugye, ami a nehézségekben, hogy azért sok dal van, meg hogy alapvetően sok dalban van kórus, tehát van olyan ember, akinek szólódalokat is kell nézni, kórusokat is nézni kell, meg hát sok olyan dal van, ahol gyorsan váltják egymást egyébként a szereplők, valahol próza van, valahol vissza, és ezeket mind fejben tartani, ami hál' Istennek nem az én feladatom, én csak ott ülök és nyomom a space, megmondom, hogy esetleg így, de egyébként az egészet ezt amúgy a Karesz tartja össze, tehát hogy a logisztikát, az, hogy az emberek ott legyenek és időben megérkezenek, és nekem már csak le kell ülnöm velük és arról beszélgetni, hogy mitől lesz ez jobb szerintem, azokon a részeken, amiket szintén a Karesz mond, hogy akkor ezeket csináljuk meg, azért én nagyon-nagyon hálás vagyok, és a színészeknek is, hogy olyan alázatot és profizmust mutatnak fel minden egyes alkalommal, ami tényleg önmagáért beszél.
1: Azt említette az imént többször is a Ricsi, hogy te tartasz mindent kézben. Neked meg volt egy ilyen elszólásod pár perccel ezelőtt, hogy szép magyar szóval kifejezve meg lesz ez rendezve. Te Karesz, amennyire ismerlek én téged, szerintem te fogod ezt megrendezni.
2: Igen, de hogy mondták több, és ez tulajdonképpen te rendezed, tehát miért nem ez van kiírva, és mondtam, hogy nem, mert én ennek a projektmenedzsere vagyok, tehát hogy egy szakma az, hogy valaki rendez, és szerintem ezt tiszteletben kell tartani. Mi szeretnénk tényleg egy nagyon-nagyon jó előadást csinálni, és azokkal az eszközökkel, amikkel mondjuk tudunk mi abban a térben, azon az este élni, azt szeretnénk maximálisan kihasználni és megmutatni, és erre fog elmenni ez a két nap, hogy megnézzük, hogy ami a zongora mellett meg mondjuk a stúdióban működött, az ott működjön a színpadon is, és ráadásul nem az egész zenei alappal fog menni, tehát Ricsi néha leül a zongorához, vagy csak kísér, amikor mondjuk egy 100 zongorás dal van, de van egy Rohonyi René nevű sztárzongorista a darabban, és akkor azt szintén Ricsi fogja adni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Egy hölgynek a nevét már említettük, méghozzá Kartfi Ajsájét, aki a főszereplő lesz. De hogy rajta kívül azért ezen a bizonyos esten, ugye ez még nem egy teljes előadás, tehát hogy nem díszletek, jelmezek, stb. Stb. De hogy felolvasó színházi est, és mégis többen lesznek ám egyébként, tehát hogy le vannak osztva a szerepek.
2: Igen, Kartfi Ajsa lesz Anna, Nemes Tibor játssza Richárdot, az ő szerelmét, Richárd felesége Dobó Enikő, közben itt számolom az ujjamon, hogy tuti ne hagyja ki senkit, Horváth Mónika fogja alakítani több kisebb szerep mellett Horváth Krisztinának a szellemét, Zsitva Réka lesz Ilus Anna barátnője, és társalkotó nője, plusz egyéb kisebb szerepeket fog csinálni. Tarlós Feri lesz Teodor, a festő jó barátja, a festő, nagyon híres füredi festő ez a karakter neve, azt Magaricsi fogja csinálni, és Janka Barnabás, aki egyébként pedig Fabacsovics Lilinek, a dramaturgnak a férje, ő Petyát, a kocsist fogja énekelni, és hát nyilván mindenki énekel kórusokat, meg különböző ensemble szerepeket.
1: Utolsó kérdés most már a végére, mind a kettőtökhöz egy-egy, szóval 28-án Füreden az Anna Grand Hotelben, pontosabban annak a báltermében, Anna egy tánc, más nem számít. Említettél egy zenekart, Tornócki, Olexesz, az működik még neked az életedben?
3: Hogy nem működik, gyere a koncertünkre bátran. Most voltunk, hol voltunk a hétvégén? Nem tudom megmondani, de most a naptárt nem fogom elővenni, de hál' Istennek nagyon sok bulink volt már ebben az évben, és még lesz is, kisebb is, nagyobb is. A Dürerben lesz most kivételesen, és nem a Barbanegrában egy nagyobb koncertünk. Ez a gitárünnep, amit már ötödjére fogunk megrendezni, és egyébként meg most nyáron nagyon sok vidéki koncertünk volt, télen pedig a klubokat járjuk jobbnál jobb helyeken, és nyomatjuk a koncerteket, és ugye elkészült a második nagy lemezünk, amit most ebben az évben adtunk ki, de a srácok, a Feri pontosabban már töri a fejét a következőn, és már azt hiszem, hogy meg is van az ötlet, hogy mi lesz, de erről majd egy másik alkalommal velük mindenképpen.
1: Karesz, te vagy most a projektmenedzsere ennek a bizonyos új musicalnek, aminek a címe Anna, egy tánc, más nem számít. Ezen kívül van még PR, kommunikáció és marketing az életedben?
2: Van. Tehát nekem ez a főállásom, úgyhogy ezt csinálom fő munkaidőben, meg ugye néha este, meg néha hétvégén. És pont az egyik projektemen az Andagrandal és az egyik női magazinnal van egy beszélgetős estünk havonta a hotelben, az például egy ilyen nagy szerelem projekt, amikor híres hölgyekkel, akik valami fontos dolgot letettek az asztalra, beszélgetek az Andagrandban. Az például egy ilyen szép este mindig.
1: Ricsi, Karesz, Ricsi, köszönöm szépen, hogy jöttetek.
3: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most jöhet a mai programajánló. Már kedv van, hogy mi a mai menü, ez rögvest kiderül. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, ha kedd, akkor könyvajánlati tálad ezúttal Hallbrucker Nórától. Ez a Jóga ősi tudás napjainkban című könyv. A jógamester hiánypótló kötete a megfelelő utitás a jóga csodálatos ösvényeinek a felfedezésére. A több száz jógaoktatót kinevelő író saját tanításai és tapasztalatai alapján a nemzetközi jógaoktatói standardokat figyelembe véve állította össze ezt a kötetet, és általa betekintést nyerhet abba, hogy mit is tanul egy jógaoktató, hiszen ez a könyv a teljes elméleti tananyagot tartalmazza. Szóval szerintem itt gyakorlati dolgokat is tanulhatunk, viszont azt is, hogyha valaki jógaoktató szeretne lenni, azt az oldalát is láthatjuk annak a bizonyos érmének.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Magyar Batthyány Alapítvány elnökével, Batthyány Schmidt Margóval, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Molnár Karesz és Nagy Richárd musical szerzőkkel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dalt hallgatod, amiben a legtehetségesebb hazai énekesek és zenekarok legfrissebb zenéi szólnak. Most egy július végén megjelent zene következik, ami T-Danny és a Follow the Flow közöse. Ez a Rendben lesz, ami a mindennapi kudarcokról, a bal szerencséről és a rossz időszakokról szól, ám a legfontosabb üzenet, hogy ezeket a periódusokat mindig jó dolgok követik. Az újdonsághoz klip is készült egyébként, amit én szintén ajánlanék mindenkinek, mivel elképesztő energiákat fektettek bele a srácok. Olyan, mintha egy komplett rajzfilm lenne, és nem mellesleg, jelenleg épp a 29. a legfelkapottabb zenék slágerlistáján a YouTube-on. Itt a Petőfin, most tehát következik a Follow the Flow, és T-Danny közöse a Rendben lesz. Hey, yeah.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dalszól, viszont ahogy az lenni szokott, nem vagyok egyedül, vendégem Olá Bence Attila, az Ékzenekar billentyűsát. Köszöntelek, szevasz!
1: Köszönöm szépen, és sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: És hát ugye fókuszban a mostanában szebb az ég, amitől én elmondanám, hogy amikor meghallgattam, lehet, hogy teljesen rossz irányba nézek, de Seattle-ben éreztem magam a grunge éra aranykorában. De borongós, de mégis valahogy felemel. Mindjárt beszélgetünk róla, viszont előjáróban milyen a nyár a zenekarnak most, hogy így már augusztus vége felé járunk?
1: Befelé fordulósabb a nyár a zenekarnak. Igazából nem játszottunk sokat, azt is inkább Csehországban játszottunk, nem is olyan régen. Jövő héten viszont játszunk Szegeden, és pénteken, szombaton pedig Budapesten a Simpla Kertben. A befelé fordulás az inkább azt jelenti, hogy a következő lemezt írjuk, aminek egyébként ez a mostani dal is a része lesz. Úgyhogy ez egy előfutára már, igen.
0: Így van, ez július 30-án debütált egyébként ez a dal, mostanában szebb az ég. Hát egy kicsit mesélj a munkáról, inspirációról, ötletekről.
1: Hát ahogy szokott ez lenni nálunk, a zenei része az teljesen együtt született. Ugye a különlegessége az, hogy a Miricati az ég új dobosa, és gyakorlatilag ez az első olyan szám, ami már megjelent, és teljes egészében vele készült el. Úgyhogy ez egy újdonság volt. Kicsit a csoport dinamika is megváltozott, és hát ez egy nagyon könnyed dal nekem, így a végeredmény meghallgatva, de azért egészen sokat dolgoztunk a számok

0: részének a mienségén, meg össze is ólózgattunk több ilyen jam sessiont, amit felvettünk. Úgyhogy ez különleges volt. A felvételben, ami különleges volt, még az, hogy ez szentesen készült a Gödér Csabi hangmérnökünk családjának a birtokán, egy jurtában.
1: Aztán.
0: És ez kifejezetten az volt az ötlet, hogy ez egy live session videó lesz, amit egyben játszunk fel. Nincsenek igazán újra játszva, overdubozva gitár, meg billentyűsávok. Kivéve az ének van külön felvéve, az nyilván azért, hogy ne legyenek nagy áthallások a mikrofonok között. Hogy miről szól a dal, az érzelmi világáról tudok beszélni, a szövegét azt az Oliver írta, bár egy kicsit a részese voltam én is ennek a folyamatnak. Ebből igazából egy sort tudok kiemelni szívesen, az, ami a refrén előtti részben szerepel, ami úgy van, hogy valakire vártam mindig, valaki más mondta ki, hogy elég, és itt jön be az a pont, hogy mennyire fontos a központozás, hogy hova teszed a vesszőt, uh-huh. Ezen azt hiszem beszélgettünk is egy kicsit, hogyha azt mondod, hogy valakire vártam mindig, valaki más mondta ki, hogy elég, az egy olyan állapotot tükröz nekem, ami egy ilyen elég passzív hozzáállás a világhoz, hogy én mindig csak várok valakire, és hogyha már tök rosszul érzem magam, akkor is más mondja ki, hogy ennek elég, ennek a helyzetnek.
1: Aha.
0: És hogyha viszont oda teszed a vesszőt, hogy valakire vártam, valaki más mondta ki, hogy elég, valakire vártam, mindig valaki más mondta ki, hogy elég. Uh-huh. Most ezt lehet, hogy nem tudom jól elmondani, de van egy ilyen ellentéte a kettő között, hogy te aktívan állsz hozzá a világhoz, és igazából így a saját magad ura vagy, és az egész dalnak ez a könnyedsége, ez így megjelenik a szövegvilágban is. Ez igazából csak az én saját megélésem, mert nem én írtam a szöveget, de nekem ez egy érdekes pont az egész dalban.
1: Még visszatérve egy kicsit erre a borongóságra, jól érzem én, hogy ez grunge-os, vagy teljesen rossz irányba tapogatózok, és ti inkább így alter, indie, valami ilyesmi?
0: Fú, hát én ebben egészen rossz vagyok, különösen jó embernek teszed fel ezt a kérdést, hogy saját zenénket kategorizáljam. Ez egy folyamatosan változó ív szerintem, hogy mi milyen zenét hallgatunk, mm-hmm. milyet szeretünk, és milyet csinálunk. Úgyhogy ezt leginkább kérdezni szoktuk, úgyhogy ezt én föl is írom, amit mondtál, inkább mi szoktuk feltenni a kérdést, hogy neked ez milyen zene, neked ez mire hasonlít, és én kifejezetten nem is tudom, meg nem is szeretem kategorizálni.
1: Mondom, nekem ez ilyen teljes mértékben borongós Seattle. Ez a jurtás session lett volna egy klippel kapcsolatos kérdésem, de hát megválaszoltad, viszont ez szó szerint egy nagy jurta, mert a klippen nekem nem jött át, hogy ez amúgy kerek.
0: Ez egy kerek jurta.
1: Mint egy stúdió,
0: egy kerek alapú jurta. Hát úgy szépen be lett rendezve, igazából ez egy ilyen nyári szállás, azt hiszem, hogy szóval ez egy nagy birtok egy uh-huh. horgásztónál, ahol van egy rendezvényközpont is, gyönyörű kertek, meg rackajuhok, meg struccok vannak kint. És
1: struccok?
0: Persze.
1: Olyan.
0: És azt ott
1: mondjam, persze.
0: Minden van. Szentesen minden van. És ott van két jurta, ahol azt hiszem, hogy gyerektáborok voltak, meg annó mi is aludtunk ott valamikor, ugye nyáron, amikor jó idő volt, és akkor azt az egészet kipakoltuk, és berendeztük erősítőkkel, mikrofonokkal, hangszerekkel és az ékkel.
1: Na hát ugye tavaly volt a Live at Aquarium album, és mondtad is, hogy már bőven, hogy mondjam, a munkálataiban vagytok az újnak, ez az első előfutár, de miket árulhatsz el még, hogy ez mennyire alakul, mikor jöhet ki a lemez?
0: Hát folyamatosan dolgozunk rajta, igazság szerint ez is egy újfajta metódus a munkánkban, hogy most a munkálatoknak a nagy részét azt a saját zenekari próbaterem per stúdióban vesszük fel. Uh-huh. Az Oliver így az elmúlt évtized alatt így egészen sok időt és energiát és pénzt szentelt arra, hogy legyen egy olyan technikai felszereltsége a helynek, amivel a mi mércénket megugorva tudunk felvételt készíteni. Uh-huh. Ez nem egy ilyen klasszikus értelemben vett mini home stúdió, hanem egészen profi cuccokat vásárolt össze. És ezt most ott készítjük el, mindenféle nyomasztó határidők és pörgő stúdióórák és nagyon idők uh-huh. nélkül, Úgyhogy egészen sok tér van a kreativitásnak, és nagyon sok zsákutcába be tudunk menni, amiről kiderül, hogy zsákutcák, aztán az egyikről kiderül, hogy nem az, és azért már megérte az összes többi. Úgyhogy ez is egy új dolog. Várhatóan magyar nyelvű számok lesznek
1: csak a lemezen.
0: Igen, ez is egy újdonság. Szerintem szuperek lesznek a dalok. Körülbelül már 3-4-5 dal kezdeményünk van. Uh-huh. Demóval sokkal több van, viszont ami már maga a nagy piros gomb meg lett nyomva, abból van, azt hiszem, hogy már 3, ami még nincsen teljesen kész, de elképzelhető, hogy még talán egy single-el kijövünk, ami mielőtt az egész lemez megjelenik, ami várhatóan ilyen jövő tavasszal fog megtörténni.
1: Hát figyelj csak, sok időt, sok kitartást, szerintem nagyon jó az irány, hogyha ilyen lesz az egész lemez, szerintem imádni fogják az emberek. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, és hallgassátok szeretettel.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Ide jutottunk le.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, amiben most fókuszban az Orevoár zenekar Ösztön Lény című újdonsága, vendégem Fejér Mihály, a zenekar frontembere. Köszöntelek, Misi!
1: Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, én is szép napot kívánok.
0: Már is rátérünk erre a nagyon-nagyon jól sikerült dalra, viszont hát ezért írom most megkérdezni tőletek is, hogy hát milyen a nyár a zenekarnak, így-így már azért a vége felé haladunk. Hogy vagytok?
1: Félős volt az eleje, viszonylag nagy átalakuláson mentünk keresztül, viszont utána elég hamar megtalálta mindenki a számítását színpadon, innen színpadon túl. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sikeres nyarat tudhatunk magunk mögött.
0: Uh-huh. Nagyon jó.
1: Hamarabb fejeztük be a nyarat, mint ahogy az a nyár az tartott, mert hogy augusztus elejéig játszottunk, viszont én azt gondolom, hogy pont ez a koncertmennyiség, ez elegendő volt. Pont elég volt, inkább azt mondanám.
0: Világos. Akkor úgy érezted a rajongókon, a nézőkön is, hogy elfogadták a változásokat, és szeretnek titeket továbbra is.
1: Sőt, minden várakozást felülmúlt ez a nyár, és igazából az a nagyon lassan, de felfele ívelő vonal, az továbbra is tartja magát, és ez hatalmas boldogság.
0: Na és hát akkor itt az Ösztön Lény című újdonság, legyen most ez a fókuszban. Kérlek, egyelőre csak a dalról mesélj. Klipről külön szeretnék pár szót szólni, ugyanis zseniális lett. Na hát, fókuszban a dal, mi volt az inspiráció? Mesélj egy kicsit.
1: Távolról kell indítani ezt a kérdést, mármint a választ. Én néhány évvel ezelőtt, amikor a másik kimondhatatlan nevű zenekar, a Platón Karattával találkoztunk éppen az egyik backstage-ben, és mondtam nekik, hogy nagyon tetszik az egyik soruk, amit írtak, hogy siet ki gyorsabb az erdőnél, és oda mentem, hogy fú, ez tök jó, és hogy tök jó, hogy ez ezt jelenti. És hát akkor mondták, hogy hát ez nem, ők nem így írták, hogy ez ezt jelenti, de tulajdonképpen nem is cél, hogy legyen egy explicit jelentése. Mm-hmm. Ezt csak azért mondtam, mert az ösztönlény is így íródott, hogy gondolkodtam rajta, hogy legyen a teljesen nézőre van hagyva irány, mert amit a klasszikus zenénél tudod, mm-hmm. hogy egy dal cím van, és minden más az rád van bízva, vagy legyen a mondjuk a dash vonal, hogy mindenki van mondva, és hát viszonylag nehéz félreérteni azokat az üzeneteket, vagy legyen a kettő között, hogy vannak ilyen kis információ morzsák, amiknek vannak konkrét jelentései, de hogy egyébként a nézőre van bízva. Itt ez a félúton megállás lett. A dalban, nem tudom, a Spotify-on úgy látom, hogy ott minden nagybetűvel van szedve, de a YouTube-on talán a leírásban úgy lesz, hogy van ez a sor, hogy emberből emberré lettél, és a kisbetűs emberből, a kisbetűvel kezdődő emberből lesz a nagybetűvel kezdődő ember. Van egy hármas a dalban, az eleje az a tulajdonképpen a teremtés, itt most a bibliai teremtésre gondolok, a második lépcső az emberré válás, itt kifejezetten a biológiai részére, és a végén pedig, a második verszak végén pedig a kiüzetés a paradicsomból. Ezek voltak így megfogalmazva, de ezek szándékosan nem lettek szájbarágósak. Tehát egy-két ilyen utás, hogy hát miért is vagyunk pucérak, vagy nem így van megfogalmazva, de hogy hát, nincsen ruha, hát mi történt? Így, de a fő üzenet, vagy a fő gondolat mögötte az inkább egy kérdés, mint sem egy olyan hudanai kijelentés, ugyanis szerintem ebben a témában viszonylag nehéz bármit deklaráltan kijelenteni, hogy honnantól számít valaki embernek, vagy honnantól hívjuk mondjuk emberségesnek, uh-huh. hogy tudom, mindenki megvédi a gyerekeit, mindenki megvédi a határait, meg eszik, iszik, meg ezzel szaporodik, hogy hol van az, amit mondjuk már egy állat nem csinál. Tehát egy biológiai ösztönlény már nem tudom, már nem fordul oda afelé, aki mondjuk borsot tört az orra alá. Azt az állat nem csinálja, az csak a nagybetűs ember csinálja, hogy hú, velem kiszúrtak, nekem nehéz, de mégis oda fordulok. És ez hogy hol van ez a határ, és hogy mikor lesz az emberből tulajdonképpen nagybetűs ember.
0: Nagyon szépen összefoglaltad egyébként. Térjünk rá. Sajátos lett ez a videóklip. Én az elején vártam, hogy lesz valami, de aztán kiderült, hogy nincsen benne semmi. Na mesélj róla, ez micsoda?
1: Az ötlet az egy sokkal-sokkal szebb dologból jött, mint ez a videóklip. A Motoros Naplója című filmnek a végén van egy fotomontázs, ahol hát ilyen nagyon-nagyon eredeti dolgokat, helyi földműveseket, helyi őslakosokat, mit tudom én, állatokat beállítottak, és tulajdonképpen az volt, én azt gondolom, hogy ott az lehetett a mondás, hogy fénykép fog készülni, de videófelvétel készült. És vannak olyan portrék, hogy ott a kis bácsika a lovával 15-20 másodperc percig mozdulatlanul, de a ló is mozdulatlan, nem is pislog. Tulajdonképpen kimerevített fénykép, és, és az annyira megtetszett, hogy ez nem hiszem el, hogy tulajdonképpen egy élő fotó. Szerintem, hogy 8 évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt már el akartuk egyszer lőni, de lehet, hogy még korábban a Minden álmomban című Cseh Tamás feldolgozásra el akartuk lőni, csak teljesen hitvány lett a felvétel. És most ezt így előszedtük, hogy csináljunk már egy olyan videóklipet, hogy beállunk, és akkor vagyunk. És 4 percen keresztül nem csinálunk semmit. Na de egy dologgal nem számoltunk, hogy most jelenleg van 6 ember a zenekarban, akik nem bírják ki röhögés nélkül, nem tudom, egy percnél
2: tovább. Pont ezt akartam mondani, azért itt vannak röhögések.
1: Kivéve a Csekke Dani, majd beszélgetjük
2: ezt. Ő nagyon kemény.
1: Az pszichológus instant, persze, hát ez hogy lehet kibírni. De közben semmi nem történt, ott álltunk. És a puszta gondolat, vagy tudat, hogy nem szabad nevetni, az hozta azt, hogy hallom, hogy mindenki gyűrje be az ajkát a nyelve alá, hogy ne legyen belőle a probléma. És visszanéztük, úgy, hogy nagyon csináljunk egy másikat, mert hogy ez el lett röhögve, és belenézünk, és hát ez maradjon így. Az a durva, hogy sokkal több reakciót kapott ez a videóklipünk, mint amiben, nem tudom, belelocsolunk egy másfél millió forintot.
2: De annyi komment jött, imádom őket.
1: Neveztük a klipszet.
2: Zseniális. Ezek a kedvencem, igen, hogy biztos első helyezett a klipszem.
1: Neve, most ebben a pillanatban történik a nevezés, hallja.
2: Ja, hogy ez meg fog
1: történni? Ez most éppen utalódott át a nevezési díj.
2: Zseniális. Hát figyelj, eddig ezt az állásotokat 70 ezeren látták. Most így direkt megnéztem a friss számokat, úgyhogy gratulálok hozzá. Remélem még lesz 170 ezer is akár. Na még egy kicsit, mielőtt meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, a nyári tervekről mesélj még, ha jól tudom, lesznek még koncertek.
1: Elindulunk országszerte mindenfele. Mondanék település neveket, de nagyon sok településre megyünk, és most nem csak nagyvárosokba, hanem adott esetben kisebb helyekre is, ilyen, nem tudom, önkormányzati rendezvényekre, meg lesz végre újra az egy klasszik falunap.
2: Szép.
1: És hát természetesen megyünk nagyvárosokba is, illetve év végén a Műpában fogjuk zárni az évet.
2: Méltó.
1: Egy jó kis koncerttel. Aztán tudod, ez a zárjuk az évet, ilyenkor szokott még december 31-re még bejönni egy bulit, de jelenleg úgy néz ki, hogy a Műpával fogjuk idén zárni.
2: Nagyon-nagyon jól összefoglaltad, Misi. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát további kitartást és sok sikert még nektek az évre. Köszi.
1: Nagyon szépen köszönjük, és várjuk a kedves hallgatókat a koncertekre is.
2: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk, tehát az Au Revoir, ez tőlük az újdonság, az Ösztönlény.

Petőfi Rádió, minden magyar, ez a nemzeti dal Fekete Lacival, és ebben az órában csak a legtehetségesebb énekesek és zenekarok legfrissebb zeneivel. Soron következő nevünk a Semmi nevű zenei projekt. Ahogy utánuk néztem, akkor a Spotify-on találtam egy nagyon-nagyon szellemes leírást róluk. Mi is a Semmi? A válasz minden. Zenekar, vita, klub, szekta, család, zenészek, viszont a legtöbbször csak átlag emberek. Eddig az idézet, viszont hogy mi nem átlagos? Hát természetesen a srácok zenéje. Telefonhívás című daluk még májusban debütált, nálunk pedig most hallhatod itt a Nemzeti Dalban. Zenél tehát a Semmi, itt a Petőfin. Ez a Telefon.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Bilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
1: Hát Isten ments, Kóri.
0: Helyes válasz, fiam.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a szép irodalom világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia.
2: Szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Nem is tudom, mikor, szerintem egy jó másfél-két évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb utoljára.
2: Ilyesmi, akkor jött ki az előző, így van.
1: Igen. Mert hogy új könyv van, és akkor ez az indító oka a beszélgetésünknek, hogy akkor megszületett a folytatás, ha minden jól megy.
2: Így van, annyira jól fogyott az első 12 értelmetlen állam című, hogy azt mondták, hogy muszáj ebből még, ők kérnek még ilyen novellákat, és hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak. Úgyhogy lesz még ennek is folytatása, állítólag lesz egy harmadik kötet, én még erről nem tudok, de már szorgalmasan gyűjtöm hozzá a történeteket.
1: Szóval trilógiát tervezel, novellás
2: kötet. Mindenki kimondja ezt a szót, ha a háromról van szó. Igen,
1: igen. Na, megszületett a legújabb, azt mondja, hogy 12 plusz 1, hogyha jól megy, novellát tartalmaz, 12 eltévedt világ. Kezdjük azzal, hogy nem a neved van rajta, pontosabban a neved van rajta ezen a bizonyos könyvben és az eddig megjelent műveken, de nem úgy, hogy Kellner Dénes.
2: Így van, David Cronberg vagyok, a monogramomat azt megtartottam. Ez a név, ez az Artisiusnál be lett jegyezve, és kb. Ott ült, és nem használtam semmire, úgyhogy amikor aztán jöttek a könyvek, akkor gondoltam, hogy ezen a néven fogom kiadni őket. Szerintem jobban fogy egyébként a polcról, ez nagyon ciki, de a mai napig jobban fogy, hogyha külföldi neve van. Még a magyar szerzők is gyakran élnek ezzel, az ismert magyar szerzők, akiket nem sorolok most fel, de mondjuk Vivien Fable könyvet biztos mindenki olvasott.
1: Nekem Leslie L. Lawrence.
2: És így van. Jó. Még nem Ere István az, aki az ellenpélda, de hát... De,
1: és ezen kívül még nagyon sokat tudunk említeni. Móra Ferenc is ilyen.
2: Móra Ferenc is nagyon jó példa. Nem Ere István és Móra Ferenc, ezek ketten adtak ki magyarul, mindenki más.
1: Hogy találtad ki a David Cronberget egyébként? Értem, hogy megtartottad a kezdőbetűket, a monogram az ugyanaz, de hogy nem tudom, üldögéltél, és aztán nem tudom, egy kávé mellett eszedbe jutott 24, kihúzogattad azokat, amik nem tudom, annyira nem tetszenek, aztán maradt belőle a David Cronberg.
2: Valahogy így történt, igazából nem akartam, hogy kötődjön egy konkrét nemzetiséghez, konkrét országhoz. Nem akartam, hogy tehát úgy hangzásra mentem körülbelül. A David az valamiért bejön nekem, tehát az, ha D-betűs lennék és nem Dénes, akkor lehet, hogy Dávid lennék. És a Cronberg az meg úgy alakult. Lehet, hogy a titokban a Yeastnek a fürdőköpeny márkája jutott eszembe, én már nem tudom, de az a lényeg, hogy előbb-utóbb ez így beakadt, és azt mondtam, hogy most már annyiszor jut eszembe, hogy ez leszek.
1: 12 eltévedt világ. Mit így tudjunk van erről a bizonyos esszé kötetről? 12 plusz egy mű van benne. Hogyha arra gondolok, hogy esszé, vagy kimondom ezt a szót, akkor eszembe juthat, nem tudom, például egy akármilyen szakdolgozat, vagy akármilyen egyetemen.
2: Ezek szakdolgozatok.
1: Esszé jellegű, vagy eszembe juthat az, ami nem tudom, egy kicsit egy varázslatos mesevilágba viszi el az embert.
2: Mind a kettőből találsz, az egyiknek az a címe, hogy Beadandó, úgyhogy nagyon közel jártál ezzel, de mesevilágos is van, tehát kifejezetten a meséseket, azokat a végére szeretem hagyni, például van benne egy mókusos, meg van benne egy kislányos, meg van benne egy álmodós, és ez mind a három olyan, az utolsó három novella, az egy picit ilyen meseszerű világban van elhelyezve. Ettől függetlenül nem ez a világom, az kifi a világom alapvetően.
1: Igen, és pont ez lett volna a következő, amit behozok, hogy ha kimondom azt a szót, hogy esszé, akkor a mesevilág eszembe jut, a Beadandó, oké, eszembe jut, de hogy a kifi a novellával kapcsolatban, és persze millió van belőle, de hogy nem ez, amire először asszociálok.
2: Valójában a mai világ az egy skifiben él. Tehát ha körülnézel, hogy mik vannak körülöttünk, ezeket ugye Erich Kästner még a május 35-ben úgy írta le azt, hogy az ember előveszi a zsebéből a telefont és belebeszél, mint hogyha ez valami abszurd dolog lenne. És ma meg ebben élünk. Tehát az egész környezetünk, hogyha jelenkori történetet írsz, akkor egy picit skifi lesz. Mert csodálatos dolgok vesznek körül. Viszont ezekben olyan dolgokat érintek, például rögtön az első novellában a villamos dilemmát járjuk egy picit körbe, hát nyilván nem villamossal, és itt azért nem a skifi benne a lényeg, hanem a kortalan etikai kérdés, amit felvesz maga a skifi-szerű szereplő, mert ugye egy robot beszél benne.
1: Hogyan jönnek az alapvető ötletek, hogy akkor mihez kellene egy akármilyen 10, 15, 3, 5, akárhány oldalas kis történetet kerekíteni?
2: Piszok módon én az álmaimban is dolgozom, tehát amikor alszom, akkor az agyam valamiért úgy érzi, hogy most van a legjobb ideje annak, hogy történeteket gyártson, és össze-vissza hülyeséget szokott gyártani, és vannak ebből olyanok, amiket, hogyha fölébredek, akkor kénytelen vagyok a ágyam mellett erre a célra elhelyezett diktafonnal fölvenni, mert van bennük valami, és egy idő után az ember megtanulja, hogy melyiknek van olyan magja, amit érdemes tovább gondolni, érdemes úgy szoktam mondani, hogy a fantázia világ közé cölöpöt verni normalitásból, tehát hogy a hétköznapi fogalmakból felépíteni az utat a két távoli pont közé, és akkor ebből lesz a novella, hogy hogyan jutunk el a normális világból addig a hülyeségig, amit az állam megteremtett, és onnan hogy érünk vissza megint a normalitásba. Mindegyik világ ilyen szempontból van eltévedve.
1: Félig irányított álmok ezek, vagy hagyod, hogy az agytekervényeidben megszülethessen bármi? Úgy értem, hogy nem tudom, van nem tudom, kedden délután egy akármilyen gondolatod, egy akármilyen novellára, nem tudom, egy szereplő már megvan, és akkor úgy fekszel, hogy azt a szereplőt elképzeled, és akkor elindítod valamilyen helyzetbe, és akkor ebbe alszol bele, és akkor az agyad azt majd álomban tovább viszi, vagy nincsenek ilyenek, hanem egyszerűen csak nem tudom, álmodtál valami hiperszürrealisztikusat, fölébredsz, és akkor azt mondod el.
2: Nagyon jókat mondasz, mert az ember néha meg tudja csinálni azt, hogy akár folytatja az álmot, akár rábízza az agyára az álmot, hogy hát igen, álmodtam ezt, de ez még nem tiszta nekem, és lehet, hogy 2-3 nap múlva visszatér, van is ilyen történet, ahol megtörtént ez, hogy visszatért, és újra gondoltam. Az egyik olyan álomról van szó, ami egyébként azt a címet kapta, hogy a második törzs, és ez egy, hát ez is egy kicsit ilyen időutazós szkifis, de ebben is inkább az emberiség a lényeg, és ebben az történt, hogy először, amikor megálmodtam, akkor annyira ki volt fordulva magából, hogy még nem tudtam megírni. És azt mondtam az agyamnak, hogy kedves agyam, ne haragudj, ha már egy csapat vagyunk, én ezt még nem bírom. Tehát nyomjad ezt még egyszer, játsszuk le még egyszer. És akkor volt pár nappal később egy nagyon hasonló álmom, szintén tengerpont, szintén sirályok, de most már meg lehetett írni, mert most már volt benne annyi. Tehát annyira le tudtam horgonyozni a normalitáshoz, hogy már érthető volt. És szerintem jól sikerült, illetve az olvasók szerint is jól sikerült, mert a visszajelzések alapján ez az egyik legjobb.
1: Szóval mindenképpen álomból jönnek ezek a bizonyos kanyarított történetek. Nincs olyan, hogy akkor délután ülsz, vagy délelőtt ülsz egy kávézóban, egy kapucsinó társaságában, és akkor pörgeted a gondolataidat, hogy valami jusson már eszembe.
2: Ilyen nincs. A valami jusson már eszembe az olyan novellákat eredményez, amiket utána nem teszel bele a könyvbe. Tehát volt ilyenem, volt, amikor azt mondtam, hogy valakinek a kedvéért, sőt olyan is volt, hogy arcoskodtam, és azt mondtam, hogy na, mondjatok mindannyian egy szót, és az benne lesz, tudod, mint a Harry Mack, amikor rappel. És hát őszintén szólva, hitvány lett az eredmény. Tehát, és nem egyszer írtam meg, ilyenkor ötször megírom, lehet, hogy századszor sikerülni fog abból is valamit kanyarítani, de sablonos lett, és bárgyú.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Nénes író ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, egy novellás kötet, 12 eltévedt világ, ez van a borítójára írva, vagyis ez a címe. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello!
2: Sziasztok!
1: Az imént már azt fejtegettük, hogy álomból, vagy álmokból, az álmaidból jönnek ezek az alapötletek, amik köré az esszéket, a novellákat kanyarítod. Hogyha az álomból indulunk, és akkor maradjunk egy kicsit ebben a bizonyos...
2: Aludjak el?
1: Hát nem, pont erre gondoltam, ez most nem erről szól ez a műsor. Szóval, hogy... Néha az ember úgy ébred föl, hogy nem tudom, patakzik az izzadság, és aztán nem tudom, még lieg is hozzá, felébred, ül az
2: ágyszélén. Ez inkább ébrenléti tevékenysége után.
1: Várjál, de nem azért, mert hogy rosszat álmodott. Érted? És akkor ilyen mindenféle rossz lényeket látott, vagy rosszakat gondolt, vagy ilyen nagyon furcsa helyzetekben van. Ilyenek előfordulnak-e, és akkor mellé, vagy ilyen történetek köré kanyarítasz novellákat?
2: Lenne ilyen is, tehát lenne olyan álmom, mert ezeket tényleg fölírom, gyűjtöm őket, tehát van kismillió olyan hangfelvétel, amiben ugyan motyogva, de érthetően elmondom, hogy mit álmodtam. És van köztük olyan, ami egyszerűen horror jellegű. De a horrorból általában az olvasók kedvéért és azért, hogy ne veszítsék el a józan eszüket, olyan történeteket szeretek kanyarítani, amikben a gonoszt sem egyszerűen gonoszként, meg fenyegetésként írjuk le, hanem egy megérthető másik oldalként. Tehát olyan van, hogy rossz a másik illető, akiről álmodsz, viszont annak akkor meg kell érteni a motivációit, és akkor lesz érdekes a történetet. Színezzük ki, nem ad fekete legyen az egész, hanem színezzük egy picit, és akkor úgy lehet a horrort is eladni szkifinek, meg mindennek.
1: Mik vannak meg először egyébként ezekből a bizonyos alapötletekből? A szereplők vannak meg, maga a történet váz van meg, vagy egy cselekmény
2: szám? A konfliktus. Általában az. Tehát a konfliktus annyira ütőképes.
1: Ez visszafelé gondolkodást kell, hogy eredményezzen.
2: Igen. Abszolút. Az egyik helyen például az a konfliktus volt, hogy ott voltam egy nem létező faluban, mindegy, hogy miért volt nem létező, de tudtam, hogy nem létezik, és nem tudtam onnan elmenni. Tehát ez egy nagyon érdekes konfliktus, nem tudom elmondani, mert túl sok szó kéne hozzá, és unalmas lenne, de hogy nagyon, nagyon jó pofa volt, hogy na ebből hogy csinálok valamit. És aztán meg kellett teremteni hozzá, hogy kerülök oda, miért nem tudok tovább menni, hogyan tudok mégis tovább menni, és hogyan oldom fel azt, hogy tulajdonképpen a gyengébb pozíciójából meg lehet nyerni a meccset. Mert úgy megyek oda, hogy esélyem nincs, és mégis aztán kapok egy esélyt.
1: Még mielőtt folytatjuk ennek a fejtegetését, azért gyorsan beteszem ide azt a kérdést, hogy te, Dénes, neked vannak egyébként, nem tudom, ilyen habkönnyű álmaid, hogy nem tudom.
2: Pihepuha, lágyság és kokolinomaci?
1: Igen, persze. Fagyit eszel valahol a tengerparton, és minden jó, és akkor nincs benne konfliktus, meg nincsenek benne ilyen elzárt faluk, meg ilyenek.
2: A legtöbbször ilyen van, és akkor azt nem írom fel. Tehát például, hogyha arra álmodok, hogy már megint ültem, és egy irányba néztem, ezt nem írom fel, mert ebben nem lesz annyira jó novella. De szeretnéd, akkor a harmadik könyvbe direkt odaírom majd, hogy Roland kedvér, és írok egy olyat, ahol a főhős egy irányba néz.
1: Fölébredsz éjszaka, ott van a fejedben még az, amit éppen álmodtál. Mindig emlékszel egyébként mindenre?
2: Nem, hát ezért van a diktafon, mert akkor, amikor fölébredsz, akkor még emlékszel.
1: Aha.
2: De mire elgyalogolsz az íróasztalig, kb. Lépésenként 5 megabyte kiesik az agyadból, aha, és a végén már nem filmet nézel, hanem csak egy ilyen skiccet, ami maradt belőle.
1: Amikor fölmondod a diktafonra, akkor egyébként nyilván ilyen félálomban vagy, még az éjszakon. És pont ezt akarom kérdezni. Abszolút. Másnap, amikor visszahallgatod, akkor mindig emlékszel erre, vagy megérted, amit nem mondtál?
2: Nem, van olyan, ami elveszett így. Nem lehetett. Tehát sejtem, hogy mit mondtam, vannak szavak belőle, hogy kb. Mi lehetett, de mondom, ez meg nem áll össze. Tehát akkor lehet, hogy nem ezt mondtam, vagy semmi értem. És a félállomban még logikusnak tűnik, amikor elmondod, hogy a krumpli átrepült a Dezső bácsin, de utána fölébredsz, és azt mondja, hát mi az Isten?
1: Fölébredtél, visszahallgatod ezeket, és akkor utána egyből leülsz, és megpróbálsz köré történetet kerekíteni, vagy vannak olyan...
2: Nein. Ez nem megy.
1: Szóval akkor hurcolsz magaddal ilyen, nem tudom, felvett beszélgetés vagy mondatfoszlányokat, amik nem tudom, 3-4-5 évvel ezelőtt születtek, és azóta sem nyúltál hozzá, de bármikor vissza tudsz nyúlni hozzá.
2: Pontosan erről van szó, és ezt egy külön programban tartom, ami hangfelvételeket őrizget és katalogizálja őket. Tehát, hogy nekem effektíve van egy ilyen adatbankom, hogy na, akkor nyúljunk vissza egyhez, és amikor ezt a könyvet írtam, akkor szorított a határidő. És azt mondtuk, hogy kéne még 2 vagy 3 novella, honnan szedjek. Körülnéz az ember az álmaiba, és azt mondja, hogy na, melyik hülyeség akar megzenésítve lenni.
1: amikor visszahallgatsz egy ilyen mondatfoszlányt, vagy gondolatfoszlányt, amit fölvettél éjszaka, akkor egyébként berémlik az az éjszaka és az az álom is teljes egészében, amivel kapcsolatban ez született.
2: Megdöbbennél, hogy milyen szinten emlékszel az álmaidra, ha egyszer fölírtad őket, vagy fölmondtad őket, akkor utána azok a szavak, amiket mondasz, meg ahogy mondod, ahol a szüneteket tartod, az például érdekes, mert ott tudod, hogy valami olyasmi volt, ami nem lesz logikus, és ebből annyira szépen össze tud állni, tehát előhúzza magát az álmot a fiókból az agyad. Nyilván nekem már úgy van az agyam beállva, hogy hozzászokott ehhez, hogy ja, ezt tegyük el, mert majd a főnök akar ebből írni valamit. Szinte újra tudod álmodni. Tehát meg lesz a hangulata, hogy milyen kis helyre voltál bezárva, vagy hogy milyen színű volt a fal.
1: Igazából akkor te ilyen kettős világban élsz. Most azon gondolkodom, tehát, hogy neked van egy rendes életed, fölkeltél, és akkor járod a város, csinálod a kis dolgaidat, aztán utána, amikor lefekszel, és jönnek az álmok, és utána azokat visszahallgatod, mert fölvetted, akkor utána az álomvilág beférkőzik a rendes életedbe.
2: Az egyik novella, az pontosan a kapcsolatfelvétel, az pontosan erről a kettős világról szól. De hát nyilván nem spoilerezem le.
1: Nem folyik össze így ez a kettődének?
2: Most ezt ébren kérdezed?
1: Igen.
2: Nem folyik össze. Pontosan úgy vagyok, mint Besenyő Pista bácsi, hogy végig tudtam, hogy eszem. Tehát hogy egyszer se haraptam mellé. Igen, amikor ébren vagy, akkor tudod, hogy ébren vagy, mert bosszantóan reális minden. Az álom az egy nagyon szabad világ. Gondolj bele, ébren mikor tudtál repülni? Sose. Ébren van olyan, hogy egy folyékony ólomban gázolsz. Nem nagyon lehet megoldani. Álmodba? Sutty, bármikor.
1: De ilyeneket szeretnél álmodni, vagy ilyeneket szoktál álmodni?
2: Mindenki álmodott. Tehát ez nincs olyan hallgatónk most a rádió előtt, aki ne tudná azt, hogy zuhan valahonnan, erre általában fölébredünk, vagy hogy menekül, de nem tud menekülni, mert nagyon sűrű a közeg, amiben fut, vagy hogy megtanult repülni, és csodálkozik, hogy tényleg tud repülni, az előbb még nem tudott, és azt mondták, hogy ezt nem lehet, de mégis. Egy csomó ilyen van. Tehát vannak ilyen sztereotíp álmok.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már...

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
3: Sziasztok!
2: Megjelent már a legújabb műved, 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz. Egyet-kettőt már említettél, hogy mik azok, amik vannak benne. A 13. a kakukk tojás, az mi a?
3: Kakukk helyett mókust tettünk bele, tehát nyomokban mogyorót tartalmaz, és ez egy nagyon érdekes novella, ez úgy született, hogy a illusztrátor, aki az Isten az illusztrátorok között számomra, a Mészáros Bori, ő azt csinálta, hogy igyekezett elkészülni, és 2-3 rajzal még adós maradt, én meg 2-3 történettel el voltam maradva. És kérdeztem tőle, hogy Borbála, hát mit csináljak, mit írjak? Azt mondta, hogy miért nem írsz egy illusztrátorról, aki el van maradva a rajzokkal? Mondom, tudod mit? Most akkor megcsináltad magadnak a tüzet, mert most erről fog írni, tehát este leülök, és ezt fogom megírni. Megírtam, de akkor még csak viccből. Átküldtem neki, és azt mondta, hogy de ezt bele kell tennünk, és vannak akkor a szemek, meg van olyan kislányos hang, amire nem tudod azt mondani, hogy nem tesszük bele. Ráadásul rajzolt hozzá egy mókust, hát ezt látni kell, ezt a mókust, és akkor muszáj volt beletenni.
2: Gyors kérdés, még mielőtt folytatjuk ezt a bizonyos illusztrátori tevékenységet, D-nek hív a Bori?
3: Nagyon sokan hívnak így. Ezt 2004-ben egy barátnőm kezdte el. Aha. Szerintem elfelejtette a nevemet.
2: Jó, hogy találtatok egymásra a Borival, mert hogy ugye ez már egy gyümölcsöző kapcsolat köztetek, hiszen nem először dolgoztak együtt.
3: Hát az igazi történetet nem tudom elmondani, hát akkor itt ülünk estig.
2: Nem baj,
3: az a lényeg, hogy volt egy Lovebox nevű társkereső, és ott futottunk össze, de nem úgy, hogy szerelmesek akartunk lenni, hanem csak elkezdtünk beszélgetni. És nagyon vicces, mert ez a lány ez végtelenül okos, és egy csomó olyan tulajdonsága van, amilyen nagyon lehet szeretni, és ugyanakkor viszont nem tudtam elképzelni, hogy ez évek múlva is így lesz, hogy én rajongani fogok érte, meg hogy ismerni fogom egyáltalán, és már, hát most már szerintem van 20 évünk. Tehát most már elég régen ismerem. Már a cuki kislányait is ismerem.
2: Hogyha már említed ezt a bizonyos társkeresőt, akkor ilyenhez, és lehet, hogy erről beszéltünk egyébként legutóbb, amikor igen, másfél-két évvel ezelőtt beszéltünk, énhez neked is volt közöd, ha bár nem pont úgy.
3: Nem tehetek róla, az ember néha azt csinálja, hogy fölébred, és nem a diktafonra mond valamit, hanem gyorsan ír egy társkeresőt. Tehát a Lovebox.hu-t azt annak idején én csináltam, én alapítottam meg, én írtam meg a szoftverét, olyan is volt szegény. És hát ez 12 évig működött, és rengeteg olyan ismerősöm van, aki onnan származik, sőt, rengeteg olyan novella van, ami az ottani naplóban, ott volt egy napló funkció, és ott készült el. Tehát ilyen kis jegyzetek, skicák, rövidített sztorik, amiket utólag aztán kiterjesztettünk novellává. Ez egy nagyon alkotói közösség volt, tehát nagyon sokrétű, nem csak társkereső volt, hanem eszmecserére alkalmas fórum volt, ami ma úgy hívnánk, hogy newsfeed, meg kommentfolyam. És egy csomó ilyen közösségi funkció ott már létezett. Ez egy Facebook korabeli változata volt.
2: Na, úgyhogy menjünk gyorsan vissza az illusztrációkra. Megismerkedtetek a Borival, és mondtam, hogy nem először dolgoztok együtt. Hogy dolgoztok együtt egyébként a Borival? Az imént említetted, hogy átküldted a szöveget, és rajzolt egy mókust. Szóval, hogy...
3: Mindig ez történik.
2: Szóval úgy dolgoztok együtt, hogy adsz neki instrukciókat, hogy te miket látsz belé azokban, amiket írtál, vagy nem mondasz neki semmit, hanem csak tessék itt a szöveg, olvasd el, ami neked eszedbe jut.
3: Most akkor legyen az őszinteség napja, és akkor tényleg elmondom, mert a zenés táncos verzió az, hogy hát úgy dolgozunk együtt, hogy ő megérzi, és akkor átérzi, és akkor az álmai. Nem. Úgy van, hogy elmondom neki kb. Mit akarok, de nekem sincs fogalmam, ő megrajzolja, általában nagyon jól sikerül, és akkor én belekötök, mert természetesen az nem lehet úgy. És akkor azt mondom, hogy de Adi Endre ne jobbra nézzen, hanem balra, és az asztal az nem így van, hanem fordítva, és akkor ő anyázik, és átrajzolja, és akkor harmadikra jó. De mindig eltalálja utána, tehát hogy...
2: Ez ilyen személyes egyeztetést igényel, néha ott vagy, és akkor nem tudom, figyeled, hogy dolgozik, vagy ő nagyon magányos.
3: Nem magányos. Ma már a digitális technika miatt nem kell mindig oda menni, de azért az, hogy elhívom kávézni csak azért, hogy megmondjam, hogy piros legyen a kék, azért az nem gyakori. Viszont ő nagyon bosszus eleinte, amikor beleszólok, csak úgyis tudja, hogy bele fogok szólni.
2: És szóval nem bírja, nem szereti a kritikát, talán fogalmazni.
3: Hát úgy mondanám, hogy sóhajt. Aztán, hogy szereti, ez az ő dolga.
2: Ezt a kritikát, ezt fordítsuk már rá gyorsan rád. Ki az első csekk, Dénes? Amikor megírsz egy novellát, akkor...
3: Nagyon fontos. Őt Petrának hívják, és ő egy olyan lány, akinek átküldöm a novellát, akkor körülbelül az olyan, mint... Nem is tudom, hogy van-e hasonló jelenség a természetben, hogy tehát a hangyák azok sokkal lassabban mennek rá a kiömlött üdítőre. Tehát ő azonnal ez a megint írtál valamit, elolvasom, és akkor gyorsan, és általában reagál rá, és az a vicces benne, hogy nagyon sokszor reagál jót, de tudom, hogy megmondja a rosszat. Mert volt már olyan, hogy rosszat küldtem, és azt mondta, hogy ez most így annyira nem. És ezért én nagyon fontos mércének tartom, ő az első olvasó.
2: És te hogy bírod a kritikát, hogyha esetleg Petra, akit említettél, azt mondja, hogy hát Dénes, ez most nem olyan jó, vagy ez felejtsd el, akkor
3: óvatosan megverem, magad? És megkérdezem még egyszer. Ilyen nincs. Az van, hogy természetesen rosszul esik, de nekem ugye korlátozott a szabadságom, mert nem tehetek meg mindent a novellával, egyszerűen az meg van álmodva, meg van írva, és akkor maximum azt mondom, hogy jó, nekifutok még egyszer más stílusban, nekifutok még egyszer úgy, hogy könnyebb legyen az egész. Valami, de nagyon átírni nem tudom, mert a történet ott van. Tehát leginkább, hogyha nagyon rossz, akkor kidobom és írok egy újat.
2: Megvan az alapgondolat, és akkor most egy kicsit még menjünk bele a technológiai részébe, a készítésébe. Megvan a konfliktus, azt említetted, meg megvannak ezek a bizonyos álmokban jött mondatok, amiket fölvettél. Mennyire kell visszapörgetni? Honnan tudod, hogy akkor hol lesz a novella eleje? Hogy hol fog az kezdődni? Mert az, hogy megvan egy konfliktus, és onnan mész még vissza, az egyébként egy bűn és bűnhődést is eredményezhetne, ami kicsivel hosszabb, mint egy novella.
3: Én is megfigyeltem, igen. Tulajdonképpen a novella elejét kérdezted, nem pedig azt, hogy a novellában a legkorábbi időpont. A novella eleje az egy gondolkodási folyamat, tehát hogy mivel kezdjük, mi legyen az első kép, amit beránt az olvasónak a novella, és van olyan, hogy ez maga a megálmodott rész. Tehát az például, hogy van egy novella, ami úgy kezdődik, hogy a sirályokat hallom meg. Tehát arra ébredek, hogy ott mennek fönn a sirályok, és ez egy olyan pillanat, ami konkrétan, tehát ez a novellának a technikailag a közepe, és az álomnak ez volt a varázsa, hogy ott micsoda megkönnyebbülést érzek, és az egész novella arról szól, hogy na de miért? Milyen volt a mögöttes sztori? Úgyhogy az időrendet azt így kell utólag összerakni, hogy izgalmas maradjon, megtartsa a feszültséget.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, a címe az, hogy 12 eltévedt világ. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Hello.
2: És még mindig sziasztok.
1: A közelmúltban látott napvilágot, ugye a legújabb műved, a cím az, hogy 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz, egyikről másikról már elég sokat beszélgettünk, meg az illusztrációkról is, arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak illusztrációkat és sok-sok betűt és szót, meg mondatokat tartalmaz ez a bizonyos mű, hanem hogy a legújabb kor technológiája is benne van, és akkor most a QR vagy QR kódokra gondolok.
2: Yes, becsempésztük a modern technológiát. Ez azért van, mert az író egy rendkívül hiú ember, és szereti tudni azt, hogy az emberek elolvassák a novelláit. A QR kód arra való, hogyha elolvastál egy novellát, akkor beszkenneled, ott van a végén, hogy visszajelzés, beszkenneled a QR-t, akkor fölmegy az oldalra. Itt kapsz egy ellenőrző kérdést, hogy azért ne csak úgy oda rohangáljunk, mert különben valaki még végigszkennelni az egész könyvet, és mindegyikre belépni, és lepontozná, az nem jó fejség. Úgyhogy kapsz egy ellenőrző kérdést, ha azon átjutsz, akkor nyilvánvalóan olvastad a novellát, mert olyan a kérdés. És utána eljutsz egy oldalra, ahol egyrészt értékelni lehet, ez a kisebbik, másrészt viszont van egy csomó plusz információ, tehát van, hogy egy fél novellányi szöveget odaírtam, csak arról, mint egy verkfilm, hogy hogyan készült. Tehát amit te itt harapófogóval kihúzol belőlem, azt én néha ingyen odaadom a QR kód másik végén. Sőt, ez annyira jó pofa, hogy néha azt is odaírom, hogy nem ez a novella akart bekerülni, vagy hogy tökre más akart lenni az egész novella sztoria, tehát hogy nem is így indult.
1: Ez már a második novellás kötet, ugye pontosabban az elsőnek a második része lesz majd egy harmadik. Az 2028-ra, vagy hogy tervezed?
2: Hát szerintem 28, igen.
1: Most még nem foglalkozol akkor vele.
2: Így van, nem szabad ilyen hamar kiadni, meg nem is, hát azért anyagilag is megterhelő ám egy könyvet kiadni, tehát azért ennek van költsége, még akkor is, ha néha visszajön. De persze, tehát időt kell neki adni, mert ebbe is egy csomó olyan volt, hogy úristen, mit írjak oda, és az utolsó pillanatban haláztuk össze a történeteket. Hozzáteszem, egyébként nagyon jók lettek ahhoz képest, tehát azok a legjobbak, a kiadónak az a három a kedvence, ami a legkésőbb készült el.
1: Hogyha visszapörgetjük az időkerekét, és most ugye novellákról beszéltünk, novellás kötetekről beszéltünk neked, egyébként nem csak ez van a kis tudományodban, illetve az eddig megjelent műveid sorában.
2: És le akarsz buktatni, hogy verseim is vannak?
1: Ha, igen.
2: Hát jó. Igen, van a Csillagok egyedül vannak című könyvem, az egy verses kötet, és én úgy érzem, hogy az egy picit kilóg, tehát hogy azt én nem sorolnám ide közé, az egy intimebb dolog. Tehát, hogy a novella az inkább szórakoztatásra való, és arról szól, hogy a kedves olvasót elvezetjük valahová. A vers az inkább olyan, mintha én bevallanám, hogy érzek mindenfélét. Tehát az egy picit inkább rólam szól, rám fókuszál, és ezért én nagyon nem is adtam volna ki, csak rá lettem beszélve, illetve hát nem is biztos, hogy abból lesz még. Lehet, hogy látunk még verses, de nem tudom, hogy mikor.
1: Közeledünk a beszélgetés végéhez, sajnos telik az idő, viszont most, hogy telik az idő, egy kicsit pörgessük már visszább az időkerekét. Említetted, hogy volt egy ilyen internetes társkereső, ami hozzád kapcsolódik, fölébredtél, és akkor megírtad a hozzátartozó programot, létrejött.
2: Ennél azért hál' Istennek hosszabb volt, de igen.
1: Melyik volt korábban, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy informatikusként, programozóként kezdtél el hamarabb tevékenykedni, vagy verseket fabrikáltál, vagy novellákat, esszéket korábban?
2: Hát az ember ugye először, hát én programozó lettem először, nem tudom, hogy mással hogy van. Lehet, hogy József Attila addigra már megvette 5 forintért a Googlert, amíg én az első programsoromat leírtam, de nekem az még sokkal később kezdődött, hogy verseket kezdtem írni. Úgyhogy a programozást én sokkal jobban szeretem, igazából az a szenvedélyem, és ez egy hobbi, hogy író vagyok. Csak ezt nem szabad mondani, mert akkor azt mondják, hogy te csak ilyen hobbi író vagy. Az egy olyan kategória, amit leszólnak. Szerintem a vershez meg a novellához szükséges alapanyag az ritkán termelődik az emberben. Tehát az egy ilyen kis kincs, amit mellékhatásként csinál az agyad, és egyébként meg valamiből élni kell napközben, és az a munka. Tehát az oda megyek, megfogom, ások. Az a programozás nekem.
1: Technikailag hogy néz ki az, amikor Kellner Dénes ír? Délután nem tudom, 4-kor, 3-kor van kis szabadidőd, mert éppen eleget programoztál, és akkor utána megnyitsz egy másik fület a kis számítógépeden, és akkor jó, most 2 órát írni fogok, és addig nem állok fel.
2: Ezt biztos valami productivity coach-tól hallottad, ezt a dolgot, hogy így kell csinálni, ez így nem működik. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy Roland, most azonnal mondjál valami vicceset. És lehet, hogy tudnám, mert van a tarsolyodban egy, de úgy, hogy találj ki most egy viccet, ez nem működik. Tehát a kreatív folyamatot nem lehet sürgetni. Ez úgy van, hogy az ember elmegy valahová, beül egy kávézóba, és átér egy hangulatot, és azt mondja, hogy na most kb. Ezt tudnám folytatni, ezt a novellát. Vagy most csak naplót írok, mert semmit nem folytatok. Vagy most van egy sztorim, amit amúgy is le akarok írni, stb. Még olyan is van, hogy képzeld el, az egyiket nem tudtam megírni, és sokszor nekifutottam, és nem sikerült, és csak akkor sikerült, amikor belehelyezkedtem a szereplőbe. Tehát ezt azt hiszi az ember, hogy ezt csak a tankönyvben mondják így, de nem, működött az, hogy én voltam a nagypapa, megfőztem a teát, odaálltam az ablakhoz, néztem a naplementét, és a saját nem létező unokámhoz beszéltem. És ekkor megindult a kisvonat, és ment a novellaírás.
1: És pont ez lett volna az utolsó kérdés a végére, vagy valami hasonló, hogy ezekben a novellákban, vagy a korábbi novelláidban, vagy a verseidben, te magad mennyire vagy benne?
2: Ugye mindegyik, vagy majdnem mindegyik egyes szám első személyben van, hiszen te álmodsz, tehát te vagy az álmodó. Igen, általában valahol a főhős, vagy a nagy mellékhős szerepe az sajnos rajtadban, hát te álmodtad, de igyekszem úgy, hogy a történet legyen a lényeg, és ne az az egy hős. Sőt, tipikusan azt szeretem mondani a főhősről, hogy ő tulajdonképpen egy jelentéktelen ember, akit előráncigáltak, vagy beledobtak egy sztoriba. Tehát annyira hangsúlyos ez, hogy az egyik esetben a másik szereplő az Ady Endre, tehát valószínűleg, ha Ady Endre az egyik szereplő, akkor nem én vagyok a fő. Úgyhogy az egyébként rögtön a második novella, és azt a rajz miatt fogjátok szeretni.
1: Most van egyébként olyan novella a tartsajodban, ami otthon van, készen van, le van írva, de még nem látott napvilágot, vagy minden megírt novellád, versed, az már közkincsé lett?
2: Hát definiálni kéne, mi az, hogy napvilág, mert pályázatra van, hogy be akartam adni, és nem választották be, az tulajdonképpen egy nagyon pici napvilágot látott, mert a szerkesztő előtt volt, a könyve meg nem került be. De van olyan is, igen, amit még senki nem látott. Illetve, amit csak a Petra látott, olyan is van.
1: Dénes, köszönöm szépen, hogy jöttél. Nem is tovább szép estét.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttetek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szerda hajnalban is itt szólnak a hazai kedvencek, különlegességek a Petőfin, ahol minden magyar. Augusztus 26-a van, üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábor. Mindjárt hallhatod a Scampolo örökzöldjét, de előbb itt a Miviana és az Égni kell.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar